Van, ami volt már, ahogy volt, van, ami úgy jó, ahogy van, s van, ami lesz is, tudod még, vár bizonyosan. Nincs, aki végig elkísér, mindenki jön és el is megy, de amíg az út visz, nekem nyolc, hogy miért is ilyen. Lehet, hogy épp csak ennyi a

Párizs felé együtt repültünk a géten. Ő hozott szendvicset és feketét. Találkoztunk újra a repülőtéren. Láttam, hogy civilben is csodaszép. S mert szabad volt a délutánja, elkísért a Place Pigalle-ra. Megmutatta Montmartre-t s a híres diák negyedet. S hogy történetünk vége min múlt, azon, hogy a gépe indult. Mosolyogva elköszönt, s a buszhoz sírte.

Egyszer aztán Pesten Ferihegyen jártam. A presszóban itta épp a feketét. Szép régi kisasszony, mi szél hozta erre? Nem a szél hozott engem, csak a gép. S mert szabad volt a délutánja, átkísértem én Budára. Mutattam a citadellát, csodálta a szigetet. S hogy kis kalandunk vége min volt, azon, hogy a gépe indult. Búcsúzó

Afrikából írta, más vonalra tették. Átrepül naponta a tengeren. Szép francia kislány, mikor látlak újra? Magamtól bánatosan kérdezem. Majd Párizsban egy fél év múlva, mivel hogy a címét tudtam, lakását én megkerestem, öreg néni fogadott, s hogy kislányáról érdeklődtem, könny csillant meg a szemében, és fekete keretben egy képet mutatott. Szép szőke stewardess, fennjársz az évben, ahonnan egész másnak tűnik a világ.

és ekkor hirtelen felvettem. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld fű.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
2: Jó reggelt kívánok, éppen fél hat múlt néhány másodpercet. Gyönyörű reggelünk van, csendes, nyugodt, egy picit szeles, de ettől függetlenül is 11 fokot mutatnak odakint a hőmérők, és szép lassan tisztul az ég. Tehát gyakorlatilag percről persze érzékelhető és látványos is, ahogy szépen zsugorodnak össze ezek a vastagabb felhőtakarók, gomoly felhők, és látszódik már a felkelő nap és a tisztuló égbolt is. Így indulunk neki ennek a gyönyörű vasár napnak, csendesen és nyugodtan, és hogyha még egy picit ágyban maradnak, azzal sincsen baj. Vasárnap van, pihenőnap, használják ki a lehetőséget tényleg arra, hogy egy kicsit jobban feltöltődjenek, regenerálódjanak, vagy ha már aktívak, akkor nyugodtan föl lehet kelni, egy jó kávé, reggeli, és aztán indulhat ez a nap is. Remélem, hogy velünk az imént még pörögettük az életet az iménti dalban, és pörgetni fogjuk a zenéket is a mai délelőttől reggelen, hiszen ha vasárnap, akkor lesz kívánságműsor 7:30-tól, addig pedig sok-sok információ, például majd az időjárásról, hamarosan 6 órakor. Egyelőre még egyébként bármilyen hihetetlen kaotikus a frontrendszer, ami fölöttünk van, és ez az összetett frontrendszer az időjárás érzékenyeket különösen megviseli, de a jó hír az, hogy a délelőtti órákban tovább szakadozik a felhőzet, és helyenként már hosszabb időre a nap is kisüthet. Így ma akár a hőmérséklet viszonylag tághatárok között fog mozogni, mert ahol tartósan felhős maradott, olyan 10-12 fok várható, ahol viszont kisüt a nap, akár 20-22 fok is lehet a délutáni órákban. És hogy mit hoz a jövő hét, arról majd 6 órakor részletesen. És ha már említettem, hogy vasárnap van, akkor már egészen pontosan május 17-e, amikor a paszkálok ünnepelnek a naptár szerint, és ma van a távközlési világnap is. Induljon ez a reggel a Muravidéki Magyar Rádióval és önökkel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és szeretettel várjuk a hallgatókat a következő órákban. A zenéket Lebár Teodor válogatja, a közvetlen segítőtársam a hangtechnikus Bencik István, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Istvánt hallják.

What the Lovers, ez volt Kylie Minogue slágere, és ezzel indultunk a mai reggelnek neki, és aztán folytatjuk majd Rúzsa Magdival és egy széldallal, ami egyébként duruzsol is, bár itt most éppen csendesebben érvényesül a szél, van, ahol sokkal erőteljesebb, és napközben is majd élénkülni fog, ami egy picit talán a kinti hőmérsékleted visszahűtheti, vagy hőérzetben kevesebbet adhat, de alapvetően is ez a jó hír, hogy amíg nálunk vannak felhők, és alapvetően még azért a felhőt akaró a jellemző, az ország más részein már kitisztult az ég, ami azt jelenti, hogy a délelőtti órákban nálunk is feloszlik majd. Ennek fényében alakulnak a reggeli hőmérsékletek is. Lendván 10-11 fok van, változóan felhőségbolt mellett Muraszombatban 9 fokot mérnek, borús az idő. 6 fok van Novomeszton, ahol ködös a reggel, Posztolynán derült az idő 0 fokkal, Szlovengrádet szintén derült 8 fok van, a fővárosban Ljubljanában és Liscán is derült az ég 5 fokkal, Portoros derült 8 fok, Maribor derülték 11 fok, Novagorica derült 6 fok, Celje szintén derült 4 fok, és a Triglávon is derült az idő, ott viszont hideg van, mínusz 7 fokot mutatnak a hőmérők. Az óra pedig 5 óra 38 percet, érkezzen Rúzsa Magdi és Fekete Dávid.

Akarom, ez volt Fekete Dávid slágere, és úgy fejezte be, hogy induljunk már, hát mindjárt indul a következő dal is, Nagy Adrival, meg Lady Gagával, de előtte nézzünk a naptárba is, bár már említettem, hogy ma május 17-én a paszkálok ünnepelnek, ez a főnévnap. Bizony ez egy héber eredetű, nagyon régi latin név, és a Pascalis név rövidüléseként jött létre, jelentése húsvéti, tehát a nevet a húsvétkor született gyermekek kapták egykoron. A naptárban viszont ott van még a Bruno, az Andor, a Szolón és a Szalók név is, akik ma ünnepelnek, remélem, hogy csodásan fog telni a napjuk, és bízom benne, hogy így a kora reggeli órában mi vagyunk az első köszöntők, úgyhogy névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, Isten éltesse Önöket!

Őt úgy hívják, hogy Lady Gaga, ez volt a Your Song tőle. Hamarosan 6 órakor lesznek friss információk időjárással, közlekedéssel, orvos meteorológiával. Még mindent egy ciklon irányít egyébként a magasabb légrétegekben, és ritkaerésségű meteorgyógyászati terhelések érik még az érzékenyeket a mai vasárnapon. De tisztul az ég, és alapvetően változás előtt el időjárásunk, hogy meddig tart még a szép idő, az kiderül, mármint úgy szép idő, hogy nálunk már tisztul az ég az ország nagy részére, most már a derült idő jellemző, és hogy lesz-e utánpótlása ennek a csapadéknak, ami az elmúlt 2 napunkra volt jellemző, ez is kiderül 6 órakor, de előtte jön Kovalszky meg a Vega, és hamarosan Hesz Ádám, most 5 óra 53 perc van.

0: időjárás.
1: Hat óra van, jó reggelt kívánok! Napokig tartó áztató eső valamennyire megmentette a májusi szezonunkat és az asszályt, hiszen minden egyes milliméterre az elmúlt két nap esőzésének aranyat ért a földeknek, és hogy lesz-e folytatása? Nos, a következő napokban inkább szelet kapunk, és több napsütést, legalábbis az előrejelzések szerint. Ma még, ezen a vasárnapon kialakulhatnak kisebb esők, meg helyi záporok, de alapvetően a szakadozó felhőzet és a napsütés lesz már a jellemző. Így a napos területeken 20-22 fokra emelkedik a hőmérséklet, ahol maradnak a felhők, meg megjelenik a csapadék, hogy jellemzően 10-13 fok lesz a legmagasabb érték. Az előrejelzések szerint a jövő hét viszont végig szép időt hoz, egészen vasárnapig. Ami azt jelenti, hogy a napsütés veszi át a főszerepet, már reggel, hétfő reggel napsütésre ébredünk, mindenütt csökken a felhőzet, és a sok napsütés hatására hétfőn már kellemesen alakul a hőmérséklet is, hajnalban is 7-12 fok várható, még a délutáni órákban 17-22 fok valószínű. A kedd sok napsütést tartogat, legfeljebb kis réteg felhőzet alakulhat ki, meg a reggeli órákban akár ködös helyek is. Alapvetően kedden is csak fátyol felhők szűrhetik a napsütést. Lesznek intenzívebb felhőgócok, amik magasra törhetnek, és ezekből kedden kisebb helyi esők, akár kipattanó zivatarok előfordulhatnak, de ennek egyébként minimális az esélye. Helyenként megélénkül a szél, meg is erősödik a légmozgás esélye. Kedden az éjszakai hő.

0: alapvetően koranyárias időt kapunk, hiszen csütörtökön hajnalban 6 és 14 fok közé csökken a levegő hőmérséklete, míg délután 20-26 fok közé emelkedik. Pénteken a gomoly és fátyol felhők mellett döntően sok napsütést kapunk, néhol kialakulhatnak helyi záporok, zivatarok, de ezek is csak pár percig tartanak, és aztán újra a napsütés veszi át a főszerepet. Alapvetően kellemes idő várható még pénteken is. A hajnali 8-16 fok után délután 21-26 fokra számíthatunk, és ahogy említettem, a szombat még ezt hozza, 26-27 fokkal, még tovább emelkedő hőmérséklettel, és bár a hőmérsékletre vasárnap sem fogunk panaszkodni, hiszen 19-24 fokra számíthatunk, sőt az éjszakai hőmérséklet jellemzően 13-18 fok között alakul, és azért lesz enyhe az éjszaka, mert ott már felhők érkeznek, és a jövő hét vasárnap alapvetően felhős időt tartogat. Egy érkező hidegfronttal, ami azt követő hét elején hoz erőteljesebb lehűlést, de csak két napra, hiszen azt követően már a hét közepétől újra emelkedik a hőmérséklet, és a mostani hosszú távú előrejelzés szerint a hónap végére megérkezik a nyár, 28-a környékén érkezik a 28-30 fok, úgyhogy alapvetően kellemes időjárást hoz a jövő héttől már ez a hónap, és május azt gondolom, hogy azt az arcát mutatja, ami méltó hozzá, úgyhogy bátra lehet tervezni kertészkedésben is, hiszen az időjárás a következő napokban ehhez mindenképpen a segítségünkre lesz. Na de, ha már változás, akkor az bizony a szervezetet megviseli, egy kaotikus frontrendszer van fölöttünk, egy örvénylő ciklon irányít most mindent, és ritka erősségű meteo gyógyászati terheléseket ró ránk ezen a vasárnapon. Ami általánosan jellemző, az a melegfront és a hidegfront együttes tünetei. Így általában erősen jelentkezik és intenzíven. Például a vérnyomás, ingadozás, súlyos keringési következményekre lehet számítani. Aztán gyakori lehet például az emésztőszervi ízületi panasz, szokatlan feszültséget is többen érezhetnek, növekvő bizonytalanság érzettel, és továbbra is sok az alvászavar, és jelentősen gyengül sajnos ennek következtében az immunrendszerünk. Folytatódnak egyébként a frontális hatások, még hétfőn is ezzel számolnunk kell, ezért nagyon fontos, hogy tapasztalják ezeket a tüneteket, panaszokat, akkor azért pihenjenek sokat ezen a vasárnapon. Alapvetően kedvezőbben alakulnak ma már a kültéri programok feltételei, még előfordulhat csapadék, de jellemzően napsütésre számítunk, így akár kinti programot is bátran lehet tervezni. Az esőzés után javult a pollen helyzet, de a következő napokban újra erősödni fog. Jelenleg most a nyír, a tölgy, az eper, a fenyőfélék és a pázsitfőfélék pollenje okoz allergiás tüneteket.
1: Közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek óvatosan, hiszen most reggel még esőtől áztatott az útburkolat, tehát érdemes lassabban vezetni és nagyobb követési távolságot tartani. Egyébként ma a közlekedési rendőrség egész Muravidékre kiterjedő sebességmérést tart, úgyhogy vezessenek emiatt is óvatosan. Vasárnap van, így hamarosan 8 órától kamionstop lép érvénybe, ami azt jelenti, hogy a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek este 10 óráig nem közlekedhetnek a szlovéniai közutakon. Jó utat kívánunk!
1: A Muravidék hullámhossza. MMR.
0: 6 óra 7 perc van a friss infók után, itt van Márk, és hamarosan a Republik.

Na nézzük, hogy ehhez a mai naphoz mi mindent köthetünk. Jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek. Május 17. napja köszöntött ránk, és most éppen egy perccel vagyunk negyed hét után. De gyönyörű reggelünk van, most már tényleg csak ilyen kis bodorfelhők vannak felettünk, néha egy picit szürkésebbek, néha kékebbek, éppen amilyen megvilágítást kap a felkelő naptól, de sokkal ideálisabbak a körülmények, mint az előző napokban. Talán csak a zavaró tényező az most az érkező feltámadó szél, de 10 fok van jelenleg Lendván. Május 17-e van, ennek az évnek már a 137. napjánál tartunk, és jeles napok tekintetében fontos a dátum, hiszen ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. Annak emlékére tartják, hogy 1865-ben ezen a napon alapították a Nemzetközi Távközlési Egyesületet. De ha már az orvos meteorológiában említettem a magas vérnyomást, illetve a vérnyomás ingadozást, bizony ma van a hipertónia, tehát a magas vérnyomás világnapja is, és nagyon sok szervezet ezen a napon hívja fel a figyelmet bizony a magas vérnyomás megelőzésére. De szintén a mai naphoz köthető történelmi esemény, hogy a Nemzetközi Távirati Egyezményt 1865-ben Párizsban 20 ország képviselői írták alá. De szintén e naphoz köthető, hogy ezen a napon született például 1961-ben Enya, ír énekesnő, zeneszerző, akinek gyönyörű, különleges hangja van, és hogy mi minden kötődik még ehhez a naphoz, vagy mit lehet említeni, természetesen belelapozunk majd nagyjából egy óra múlva a napi kalendáriumunkba is, és sokkal több érdekes eseményt és évfordulóst fogok hozni. Most azonban érkezik Oliver Drágojevics, és aztán el fogom mondani, hogy milyen volt az elmúlt 24 óra rendőrségi szempontból.

Ígértem az elmúlt 24 óra rendőrségi eseményét. Nos, az elmúlt egy napban a muravidéki rendőrök egy közlekedési balesettel, két bűncselekménnyel, négy közrendsértéssel és öt vadgázolással foglalkoztak. Az egyetlen közlekedési balesetben szerencsére csak anyagi kár keletkezett. A nyomozók viszont foglalkoztak üzemanyaglopással, teherautó tartályából lopták ki az üzemanyagot ismeretlen elkövetők. Ezen kívül volt egy családon belüli erőszak, ahol az elkövetővel szemben távoltartási tilalmat is elrendeltek a rendőrök. És ugye számíthatnak arra, hogy ők ma is dolgoznak, tehát radaros sebességmérést tartanak a teljes muravidéki régióban, úgyhogy vezessenek tényleg nagyon óvatosan és körültekintően. Akik éppen most autóban hallgatnak bennünket, jó utat, kellemes utazást, és mindenkinek nagyon szép vasárnap reggelt kívánunk. 6 óra 23 perc van, Berecki Zoltánék érkeznek, aztán hamarosan fél hét tájékán jövünk egy reggeli terepjárós hírrel.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Fél hét múlt egy perccel. Jó reggelt kívánok! A vasárnap reggeli Terepjáró hírmagazin jelentkezik, ezúttal egy témával. Király Ferenc munkácsi díjas szobrász április 28-án töltötte be 90. életévét, amikor a Bánfi Központban köszöntötték őt. A Képzőművészet nagyjai című sorozatban idén őt illeti a kiállítás lehetősége. Botka Ágnes összeállításából következik részlet a megnyitóról.
2: Intézményünkben a május hónap a képzőművészet nagyainak szentelt kiállítások hónapja. Büszkék vagyunk azonban arra, hogy az egyik legnagyobb művész, akit nem csak nálunk, hanem a tágabb nemzetközi térben is ismernek, itt közöttünk van, itthon. Király Ferenc nemrég ünnepelte tiszteletre méltó 90. születésnapját, és ebből az alkalomból rajzainak és szobrainak kiállításával tisztelünk. A jelen kiállítás azonban nem csupán gazdag életművének az áttekintése, hanem tisztelgés egy olyan élet előtt is, amelyet a művészetnek, a szépségnek és a kőben, fában, bronzban, valamint más természetes anyagokban megnyilvánuló kifejezés kitartó keresésének szentelt. 90 év hosszú életutat jelent. Számos tapasztalattal, találkozással, kereséssel és próbatétellel. Egy művész esetében azonban ez mindenek előtt az ember és a világ közötti szüntelen párbeszéd idejét jelenti.
3: Mondta Dubravko Baumgartner, a Lendvai Galéria Múzeum igazgatója a megnyitón, aki közel 2500 rajzból válogatta ki azt az anyagot Breda Illich Klancsnich művészettörténésszel közösen, amelyik mellett Király Ferenc munkácsi díjas alkotó utóbbi 20 évben készült szobrai kerültek közönség elé. Király Ferenc a Ljubljanai Képzőművészeti Akadémiát Franciszek Smerdu osztályában végezte el, majd Frane Kršinićnél folytatta tanulmányait Zágrábban. 1973-tól a Lendvai Galériát vezette 20 éven keresztül. Nevéhez kapcsolódik a Lendvai Nemzetközi Művésztelep létrehozása, amelyik az egyik legrégibb az országban. Ennek jelentőségét hangsúlyozta Magyar János, Lendva község polgármestere is a köszöntőjében.

Ez volt az édes napsugár, a napsugár Szabó Leslie-től, és ha már napsugár, akkor nézzük, hogy mennyire van pozitív hatással a mindennapjainkra, főleg egy vasárnapi napsugár. Remekül feltölti a testünket egyrészt D-vitaminnal, nagyon jól javítja a hangulatunkat, és hát tökéletes alkalmat ad ilyenkor a pihenésre az új munkahét előtt. Egy napsütéses vasárnap nem csak biológiailag, hanem mentálisan is különlegesen értékes, és értéket ad a mindennapokhoz. Említettem, hogy beindítja a szervezet saját D-vitamin termelését, növeli a boldogsághormon szintjét az agyban, a szerotonin, segít beállítani például a pihentető alvási ciklusunkat is, és a legfontosabb, hogy erősíti a szervezet természetes védekező képességét nálunk. Szépen eltűntek a felhők, gyönyörűen kisütött a nap, és ha már napsugár és vasárnapi napsugár, akkor azért ott van a lassítás is, hiszen lehetőséget ad a rohanó hétköznapok után arra, hogy kikapcsolódjunk, kiválóan tud motiválni bennünket arra, hogy szervezzünk vasárnap egy jó családi vagy baráti szabadtéri programokat. És az energia is fontos, hiszen mentális frissességet biztosít a következő munkahét kezdéséhez. De ha már az édes napsugarat említettem, akkor természetesen, ugye fizikai értelemben azért a napsugár nem tartalmaz cukrot, de szerencsére a magyar nyelv ennyire szép, hogy oka van annak, hogy édesnek is érezzük a napsugarat, hiszen egyfajta biológiai boldogság löket, mert amikor napsugár éri a bőrünket, akkor az agyunk azonnal boldogsághormont szabadít fel, és ettől van egy ilyen kellemes elégedettséget kiváltó érzés a testünkben. És ugye a gyümölcsök meg a növények édessége összekapcsolható a napsütéssel, a napsugár szó édességet teremt a természetben, hiszen beérleli a gyümölcsöket, hamarosan már a finom cseresznyét, eper már van a kertekben, és valóban attól lesz annak ilyen nagyon kellemes, édes íze, hogy a napsugár érleli be. Úgyhogy nagyon sok minden köthető egy vasárnapi reggeli napsugárhoz, mindenképpen a jó érzés, és az, hogy végre kedvező lesz az időjárás a mai programokhoz is.

Nő meg a bor, ez volt az Eleven Hold slágere, 6 óra 44 perc van. Hát itt vagyunk egy vasárnapban, amit érdemes azért megtölteni egyébként közös családi programokkal, vagy valamilyen elfoglaltsággal, mert hogy ez jó, hogyha rutinszerűvé válik, és egyszerű feladatként nézünk rá, mert hogyha visszatekintünk akár az elmúlt hetekre vagy hónapokra, nagyon sok család ilyenkor döbben rá, hogy nem igazán tölt együtt a családdal minőségi időt. Persze itt nem arra gondolok, hogy nincsenek egyszerre egy légtérben, nyilván igen, együtt vacsoráznak, vagy éppen reggelinél, de ilyenkor lehet, hogy éppen megy a tévé, csörög a telefon, egészen másokkal vagyunk elfoglalva, és a legtöbb hétköznap inkább egyfajta túlélő verseny a család számára, mint idillikus állapot. Ott a reggeli rohanás, a munka, iskola, bevásárlás, mosás, otthoni teendők, nagyon sok minden, és közben nagyon könnyen azt érezzük, hogy nem is csinálunk eleget, hogy több program kellene, több közös minőségi idő a család többi tagjával. És bizony a minőségi idő valójában nem attól lesz különleges, hogy egész napos programokat szervezünk, vagy folyamatosan szórakoztatjuk a gyerekeket, hanem sokszor pont a legegyszerűbb pillanatok jelentik a legtöbbet. Például egy reggeli közös palacsintasütés, vagy akár a gyerekeknek egy esti mese, vagy akár egy közös társas játékozás. Egy az lényeg, hogy minden nap egy kicsi időt érdemes arra szánni, hogy csak egymásra figyelünk, telefon nélkül, csak odafigyelve a másikra. Érdemes kialakítani apró kis családi hagyományokat, például egy vasárnapi séta, vagy egy esti filmnézés, és a lényeg, hogy néha jó egyszerűen csak úgy lelassítani együtt, és nem kell minden hétvégét túlszervezni. Tényleg egy közös társasjátékozás, egy kinti séta, egy rövid program, akár egy fagyizás, ez mind-mind minőségi együtt töltött idő, és hogyha jól belegondolunk, akkor a legszebb családi emlékek sokszor nem a nagy eseményekből születnek, hanem az ilyen nagyon egyszerű hétköznapi pillanatokból. Úgyhogy itt egy remek vasárnap, azért töltsenek időt úgy, hogy közben nem a telefon nyomkodják, hanem egymásra figyelnek és jókat beszélgetnek. Emellé pedig mi adunk egy kis háttérzenét most éppen az Anzibártól.

Az ország nagy részére most már a derült idő jellemző. Szinte majdnem mindenütt kitisztult az ég, Muravidékre még jellemző több helyütt. A gomoly felhő képződés fölöttünk is van egyébként egy nagyon érdekes felhő képződmény, de ugyanakkor a tiszta kékeget is látom, és amíg én örültem a reggeli napfelkeltének, meg szép időnek, azért a hallgatók adják a visszajelzést, hogy náluk nem süt a nap, erős szél fúj, hát nálunk is erősödött most a szél, és a mai napon azért még egy-egy zápor meg zivatar befigyel, úgyhogy számítani lehet arra, hogy még ma kialakulhatnak helyi kisebb esők, illetve záporok, zivatarok, és ahol már kisüt a napot, meg lehet, hogy az erősödő szél okoz kellemetlenséget és csökkenti a kinti hőmérsékletet. Lendván 10 fok van, de nagyjából egyébként ez a 10 fok körüli érték jellemző most országosan, sőt, van, ahol kifejezetten hideg van, 0 fok Posztolyna térségében, de általában a fővárosban is 5 fok van, lent a tenger melléken is csupán 8 fok. Na innen szép lesz majd az a délutáni 20 fok, mert a napsütés hatására akár oda is fölmehet majd a hőmérőhigany. Szép lassan alakul majd a kellemesebb idő, de szokták mondani, hogy májusi eső aranyat ér, és úgy tűnik, hogy ennek az aranyat érő esőnek még van egyébként egy kis hozadéka, úgyhogy ma még ebből érkezhet szórt jelleggel, és a jövő hét már stabilabb légkört eredményez, úgyhogy hétfőtől elvileg a napsütés veszi át a főszerepet. Nálunk pedig most a zene, jön az Ergo, itt lesz Charlie, és aztán hamarosan gyerekgondolatokkal várjuk majd Önöket.

0: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalus és spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárganap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárganapon.

0: miért jó tűzoltónak lenni, Poppy?
1: Azért, mert a tűzoltók, míg a nagy baj van, akkor eloltsák a tüzet.
0: Milyen emberek akkor a tűzoltók?
1: Okosak és gyorsak, és mikor bajba kerülnek, akkor segítenek, meg akkor, mikor bajba kerülnek, akkor kiviszik az embereket, és akkor elolsák a tüzet, és mikor elolsák a tüzet, és akkor bemennek az emberek, és akkor új festéket tesznek rájuk.
0: Mire?
1: Hát a falra.

0: Könnyen el tudod felejteni a komor napokat, ha észre tudod venni a másik oldalról ragyogó napfényt.
1: Ez volt a Holnap fénye, és hát remek előadók Varga Miklóssal, Mészáros Tamással, Sasvári Sándorral, Szolnoki Petivel, Miller Zoltánnal, a legnagyobb hangok, akik ugye musicalekben is énekelnek. Hát ők hozták össze ezt a Holnap fénye című slágert. Most hajszál pontosan 7 óra 15 perc van, úgyhogy belelapozunk a napi kalendáriumba. Már említettem korábban, hogy azért a mai nap, május 17-e több szempontból is fontos. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja, és ma van a hipertónia, tehát a magas vérnyomás világnapja is. E naphoz köthető például Bill Paxton, amerikai színész neve 1955-ben született, és többek között a Titanicban is játszott. Enya nevét említettem, az ír énekesnő, zeneszerző 1961-ben született a mai napon, és ha már fontosabb születési évfordulósok, akkor Edward Jenner nevét mindenképpen említeném, ugyanis 1749-ben született, és brit orvos volt, a himlő elleni védőoltásnak a feltalálója. 1817-ben született Irinyi János, magyar vegyész, a zajtalan és biztonsági gyufa feltalálója. De szintén a mai naphoz köthető, hogy 1973-ban az amerikai szenátusban megkezdődnek a Watergate botrány nyilvános, élőben közvetített meghallgatásai. 1943-ban a brit királyi légierő végrehajtja a híres gátrombolók támadását, a Kestis hadműveletet, amelyben speciális pattogó bombákkal rombolnak le német gátakat. És 1939-ben ezen a napon, május 17-én az Egyesült Államokban az NBC csatornán első alkalommal közvetítenek sporteseményt a televízióban, ez pedig egy baseball mérkőzés volt. 1928 a következő dátumunk, Amsterdamban megkezdődtek a 9. nyári olimpiai játékok, amelyen többek között rengeteg híres sportolót ismerhettünk meg. És ha már érdekesség, 1875-ben megrendezték a legelső Kentucky Derby lóversenyt Louisville-ben. És ha már Enya nevét említettem, akkor Enyától mindenképpen jövünk egy slágerrel, hiszen nagyon különleges a hölgynek a hangja és a zenei stílusa is, de ne menjünk el a távközlési világnap mellett csak egy mondattal. Ez az információs társadalom világnapja is egyben. 1865. május 17-én Párizsban 20 ország képviselői írták alá a Nemzetközi Távközlési Egyesület létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta tartják a távközlési világnapot, és 2005 óta információs társadalom világnapja is ehhez kapcsolódik. Most azonban érkezzen Enya, és az egyik népszerű slágere a May It Be. 7 óra 18 perc van.

Hát ő volt Enya, ez pedig a Made It Be című slágere. Nézzük még a további mai naphoz kötődő eseményeket, évfordulósokat. 1050-ben Itáliában hunyt el Arezzói Guido zenetudós, aki megváltoztatta a hangjegyírást. 1510-ben halt meg a korai reneszánsz festészet főképviselője Sandro Botticelli. De itt találjuk Nikolaus Kopernikus nevét is, lengyel csillagász megjelentette könyvét, mely szerint a nap körül keringenek a bolygók, és ez a könyv 1543-ban a mai napon jelent meg. Szintén e naphoz köthető Dzsida Jenő, 1907-ben született az erdélyi író és költő, rövid, de termékeny pályafutása igazi útjelzője, egyetlen verse, a Palmus Hungaricus, amely forró lírai hitvallás arról, hogy nincs más testvérem, csak magyar. Érdemes egyébként Dzsida Jenő műveket olvasni. És ha már zene, akkor mindjárt zenével is folytatjuk, és zenészek jönnek. 2022-ben, 4 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg Vangelis, Oscar-díjas görög zongorista, zeneszerző, karmester, aki például a Tűzszekerek című film zenéért 1982-ben Oscar-díjat kapott. Ő komponálta többek között az 1492 a Paradicsom meghódítása, valamint a Nagy Sándor a hódító című alkotás és a Ridley Scott által rendezett Szárnyas fejvadász filmzenéjét is. 14 évvel ezelőtt, 2012-ben halt meg Donna Summer, 5-szörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, aki a 70-es évek egyik legnagyobb diszkó királynője volt, és ő érkezik most a Hot Stuff című dalával, és maradunk még a zenészeknél, mert hogy 1943-ban született ezen a napon Kóbor Meki János, Kossuth-díjas énekes, zeneszerző, gitáros, az Omega együttes tagja. Ha élne, akkor ma lenne 83 éves. Ő Liszt Ferenc díjas előadó művész, és hát az 1970-ben az Omega együttessel Tokióban Yamaha díjat nyertek, fődíjat a Gyöngyhajú lány című számukkal. És hát tudjuk, hogy az ő munkássága elvitathatatlan, egy olyan űrt hagyott maga után, ami pótolhatatlan. Úgyhogy Omega is érkezik még 7:30, mégpedig egy igazán régi, de népszerű daluk. Úgyhogy hallgassák a Muravidéki Magyar Rádióban most Donna Summert, aztán pedig az Omegát.

0: 8:02 indul már is a vasárnapi kívánságműsor, sláger kívánságműsor, mégpedig egy ideillő dallal. Moni Lentiből küldött nekünk e-mailt, kedves szerkesztőség, a kívánságműsorban szeretném meghallgatni Karameltől a Süss fel nap című dalt. További szép napot kívánok mindenkinek. Üdv Moni Lentiből. Ezzel kezdünk, és hogy mivel folytatjuk, azt meg elárulják a telefonálóink, mert hogy telefonon is elérhetőek vagyunk, telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok, kedves Szinde!
0: Üdvözlöm!
1: Mária vagyok, én szeretnék egy zeneszámot meghallgatni, Pór Pétertől, az Otthon zöld füvén.
0: Pór Péter és az Otthon zöld füvén, rendben, küldeni fogjuk.
1: Szeretném meghallgatni unokámmal, Denisszel.
0: Rendben, elküldjük, és minden jót kívánok önnek. Szép vasárnapot!
1: Maguknak is minden jót, a viszonthallásra.
0: Jelzom magára jó egészséget, viszonthallásra. Van-e még telefonálunk? Hello?
2: Halló, igen, nagyon isten jó reggelt és napot.
0: Jó reggelt kívánok.
2: Bocsánat, ezért a reszelős hangért. Szeretném kérni Kovács Tibor Ingótól az uniós dalt, és ha megengedi, szeretnék egy kérést intézni a kedves hallgatóság felé. Május 4-én hétfőn, azaz a múlt hétfőn Lentiben jártunk, és elhagytunk egy nagyszerű könyvet a parkban, a padon. Ha esetleg valaki tud róla, megtalálta, olvassa el, és utána legyen szíves, adja le a Lenti Városi Könyvtárba. Nagyon szépen köszönöm.
0: Rendben, viszont ez az uniós dal sajnos nincs a zenetárunkban, már jó ideje. Úgyhogy helyette valami mást kellene kérni.
2: Igen, akkor a helyreigazítást kérném szépen Ákostól. Nagyon szépen köszönöm.
0: Apostol?
2: Nem, Ákostól.
0: Ákostól.
2: Ákostól a helyreigazítás.
0: A helyreigazítás, jó?
2: Igen.
0: Most,
2: ez megvan.
0: Igen, most én másképp értettem a helyreigazítást, és ezért nem tudtam asszociálni egyből Ákos dalára.
2: Bocsánat.
0: Rendben, jönni
2: mondom,
0: fog.
2: Nem lehet érteni,
0: és reméljük, hogy a könyv is előkerül, és bízom
2: olyan
0: ebben.
2: Nagyon szeretnénk, mert olyan egy gyönyörű könyv. Ha valaki tud róla, akkor legyen szíves.
0: És hát ugye ezek szerint könyvtári könyv, amit vissza is kellene,
2: igen,
0: szolgáltatni. Úgyhogy akkor
2: igen.
0: Még egyszer, május 4-én, tehát múlt héten, hétfőn Lentiben hagyták ott egy padon, hogyha valaki meg találta, akkor a Lenti könyvtárba adja le.
2: A menü gyógyszertárral szemben.
0: Jó, rendben.
2: Közel van ahhoz a pillangóhoz, ami ki van ott rakva a virágokból.
0: Reméljük, hogy...
2: Csodálatos volt az a Lenti napunk, de hát egy kicsit ez beárnyékolta.
0: Bízunk benne, hogy a megtaláló visszaszolgáltatja, és köszönjük
2: szépen.
0: Nagyon
2: szépen, köszönöm.
0: Nagyon
2: köszönöm
0: szép vasárnapot, minden jót.
2: Önöknek is viszont hallásra.
0: Tehát jön most Karamell, Pór Péter, és aztán Ákos.

és ekkor hirtelen felriadtam. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnéztem, négy szürke fal merett rám. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füvén.

0: Telefonálunk van, és természetesen egyéb kéréseket is teljesítünk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
1: Szép vasárnapot üdvözlök mindkettőknek a stúdióban. Én pedig szeretném meghallgatni Horváth Robitól Elmúltak az évek. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát és jó egészséget, Ili, a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, Ili, hogy hallgat bennünket. Vigyázzon magára, legyen szép a vasárnapja, jó rádiózást kívánunk és jó egészséget. Hamarosan jön Robi, és az elmúltak az évek, de van egy másik telefonálunk is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Szeretném meghallgatni Domján Edittől Köszönet mindenért című számot. Itt a voltam.
0: Itt a küldeni fogjuk a dalt, és köszönjük szépen önnek is, hogy telefonált, és hogy az MMR-t hallgatja. Szép vasárnapot!
2: Köszönöm.
0: Minden jót viszont hallásra, és van itt egy üzenetünk is. Kedves rádiósaim, a mai kívánság műsorban szeretném meghallgatni a szüleimmel Gecsén Kovács Kati Soha ne sír című dalát. Szép vasárnapot mindenkinek, Margó pápáról.

0: Két perc múlva 8 óra, egy újabb kérést teljesítünk, és természetesen hívhatóak is vagyunk, kedves Tünde, kedves István. A ma reggeli kívánság műsorban szeretném kérni és meghallgatni Komáromi Istvántól a Mosolyt az arcokra című dalt. Kérésem teljesítését köszönöm. Hallgatóik életébe örömet hozó munkájukhoz jó erőt és egészséget, és további sikereket kívánok. Állandó hűséges hallgatójuk Zalaegerszegről Németné Klári. Tehát Komáromi István érkezik, és nem tudom, van-e telefonáló. Ha van, akkor már is mondhatja. Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Halló!
1: Bagonyi Imre vagyok, Kerkatás Kándor.
0: Üdvözlöm, kedves Imre, mi lenne a kérése?
1: Hát kettő születésnapja alkalmával nemrég volt az öné is, tegnap előtt meg az enyém, és erre a gyönyörű szép nap szeretném kérni Gianni Moranditól a Térden áll, jövök hozzá című számot.
0: Gianni Moranditól, rendben. Küldeni fogom, és nagyon szép vasárnapot, utólagosan pedig boldog születésnapot. Minden jót kívánok, jó egészséget. Viszont hallásra. Van-e még telefonálunk? Halló, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt kívánok, Tünde. Erzsi vagyok Pacsáról. Az Airporttól szeretném meghallgatni Csak a szívem dobban című dalt.
0: Airport és Csak a szívem dobban. Rendben. Igen. Küldjük Pacsára akkor ezt a dalt. Minden jót önnek is, kedves Erzsi. Legyen szép vasárnapja, jó rádiózást.
2: Köszönöm szépen, Tünde, és önöknek is szép napot kívánok.
0: Viszont hallásra is van itt még egy üzenetünk. A vasárnapi kívánság műsorban szeretném kérni a Dupla Kávétól Kislány, fogd most a két kezem című dalt. Köszönettel Zsolt Somogysámsomból.

minden. Miért van az, hogy néha-néha sírunk csendesen? A hajnalokkal újraindul, minden megy tovább. Búcsúzunk az álmainktól, és a szívünk fáj, mosolyt a

Folytassuk a kívánság műsort. Messenger üzenetben érkeztek a kérések. Van itt jó néhány, úgyhogy kezdjük talán egy Sárosi Katalin dalocskával. Szép vasárnapot mindenkinek! Ilona és Frigyes vagyunk Szentgotthárdról, és a kívánság műsorban szeretnénk kérni, meghallgatni Sárosi Katalin Különös éjszaka volt című dalát. Kérésünket előre is köszönjük. További szép napot kívánunk, írta Ilona és Frigyes. És aztán itt van Márta is, aki meg azt írja, sziasztok, szeretném meghallgatni a reggeli kívánság műsorban Jolitól a Hófehér kiskezet című dalt párommal, Csabával együtt. Ibolya pedig puszta Szent Lászlón, bocsánat, puszta Szent Lászlón várja a következő kérés. Tisztelt szerkesztőség, a vasárnapi kívánság műsorban szeretném meghallgatni a Padödő együttestől a Gyere velünk című zeneszámot. Köszönöm, ha teljesítik kérésemet, Ibolya puszta Szent Lászlóról.

0: Előttem van egy e-mailes üzenet, tisztelt szerkesztőség, Sopár Zoltán vagyok Budapestről, és szeretném meghallgatni a Kívánság műsorban Kon Zsuzsától a Kopogj az ajtón című számát, köszönettel, ha tudják teljesíteni, Zoli Budapestről. Hát természetesen tudjuk, úgyhogy hamarosan Kon Zsuzsa énekel, és van telefonálunk is. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Tündike!
0: Üdvözlöm!
1: Én Vali vagyok Szentgotthárdról.
0: Üdvözlöm, Vali!
1: Én szeretném kérni, Royal Team-től szívemből köszöntelek, ugyanis kedden egy születésnapi bulim voltam, na, és ott, akinek tartottuk, 88 éves volt, az Terike, Cserné Terike, Rábakert helyen.
0: No, akkor reméljük, hogy hallgatja a rádiót. A 88 nagyon szép, és remélem, hogy jó egészségben tudták ezt a ünnepet
1: csapattal.
0: A Csipet csapattal. Rendben, Vali, küldeni fogjuk a szívemből köszöntelek című dalt. És
1: nagyon.
0: Akkor innen a Lendvai stúdióból mi is kívánunk még sok-sok boldog születésnapot, jó
1: nagyon
0: egészségben.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tündike. Minden jót. Szépet és jót kívánok.
0: Viszont hallásra. És van még egy telefonálunk. Halló!
2: Jó reggelt, Tündéke, Tulézi József vagyok, Nagykanizsáról.
0: Üdvözlöm, kedves József.
2: Én most szeretnék kérni Csocsesztől egy mixet, hogyha lehetséges.
0: Csocsesz mix, jó. Ránk bízol, hogy melyik, ugye?
2: Igen.
0: Csak ő énekel, rendben, akkor hamarosan érkezik ez a dal. Szép vasárnapot kívánok József önnek.
2: Köszönöm, önnek is viszont csak alam.
0: Minden jót, viszont hallásra. És van nekünk még itt kérésünk. Kedves Tünde, szép jó reggelt mindenkinek a mai kívánság műsorban. Szeretnénk meghallgatni Juan Padró No Me Hables című dalát. Köszönjük, a kérésünk teljesíthető. Marika és Kacsi Teskándról küldte az üzenetet, és ugyanezt a dalt kérte tőlünk, ha jól látom, Magdi is, mégpedig Kisszigetből, úgyhogy neki is elküldjük, és Lívia is várakozik már lentiben, ő Eddát szeretne hallgatni, kedves MMR, örülnék, ha lejátszanák az Eddától a Háromszor című dalt. Szép hétvégét minden rádióhallgatóinak, üdvözlettel, Lívia lentiből.

0: Gyors léptekbe folytatjuk is a kívánságműsort, rengeteg kérésünk van. Üdvözlöm az MMR dolgozóit és a hallgatókat. Erzsi vagyok Vaszarról. Férjemmel szeretnénk meghallgatni az Apostol együttestől a Legtöbb ember ott hibázza el című számot. Köszönjük, a teljesítik, szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, ezt írta Erzsi. És hogy az Apostol után mit játszunk, azt mindjárt elmondja a telefonáló. Jó napot kívánok!
1: Szervusz, drága Tündik, én Jutka vagyok. Kacorszerítő szeretném kérni, kinyílt a rózsa a házad előtt, és ezzel a szép dallal neked is nagyon boldog születésnapot szeretnék kívánni.
0: Köszönöm szépen, jönni fog a dal.
1: A barátnőimmel szeretnénk meghallgatni Magdival, Angélával és Marikával, és a rádió minden kedves hallgatójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítitek kérdésem. További szép áldott vasárnapot kívánok neked és Istvánnak, és a rádió minden kedves hallgatójának.
0: Köszönjük szépen, Jutka, szép vasárnapot, hamarosan érkezik Kacor Feri, és hogy utána mi jön, van még várakozó telefonálónk. Üdvözlöm Önt is, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Éva vagyok!
0: Üdvözlöm, Éva!
2: Én a Majkától szeretném meghallgatni a Csurran Cseppen című dalt.
0: A Csurran Cseppen Majkától, rendben, jönni fog, Éva. Minden jót, viszont hallásra, és van itt még egy kérés. Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, Attila és Balázs vagyunk Kerka Szent Királyról, és szeretnénk meghallgatni a Család barátaival együtt Tamás Gábortól a Hol vagytok régi barátok című dalt, és ezzel a slágerrel, ezzel a dallal szeretnének emlékezni. Köszönjük szépen, hogyha sikerült teljesíteni, természetesen hamarosan fog énekelni Tamás Gábor is.

0: Mennyire szeretem pénzt!
1: Ilyen.
2: Ilyen.
1: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A 20. magyar rádióban.

Messenger üzenetben érkeztek a kérések, Zsuzsa írt nekünk Csörnyeföldről, újabb kérése van, ezúttal Kovács Kati egyik dalát szeretné meghallgatni. Ha legközelebb látlak, ez a dal címe, és ezt küldjük most Zsuzsának Csörnyeföldre. De Máté is hallgat bennünket, kedves rádiósok, szeretném a Kívánság műsorban meghallgatni Máté Péter, ez Majdnem szerelem volt című dalát, üdv Máté Zalabaksáról. És érkezik egy Csézi dal is, mert hogy Takács Lajos is hallgat bennünket, és Csézitől szeretne egy számot, a választást ránk bízta, mi pedig választottunk egy nagyon szép kis slágert, amit nem csak Lajosnak küldünk el, hanem reményeim szerint egy születésnaposnak is, aki hallgatja a rádiót. Sziasztok, szeretettel hallgatunk titeket, ifjabb Madarász Tamásnak, Mihály Fára szeretnénk kérni egy számot születésnapjára. Bármit szívesen hallgatunk, nagyon boldog születésnapot kívánunk. Anyukájával, apukájával együtt hallgatják a rádiót, úgyhogy nekik is Csézi fog majd énekelni.

0: sose keres új hazát.
1: És valóban ez az otthonunk, ami most éppen napos, változóan felhős és szeles egy picit, de most már itt lentván 13-14 fokot mutatnak a hőmérők, és mi folytatjuk a kívánság műsort egy igazi olasz, hamisítatlan, népszerű slágerrel. Itt szól az üzenet, tisztelt rádiósok, a mai kívánság műsorban szeretném kérni Albano és Romina Powertől a Kis szeret című számot. Köszönöm szépen, szép vasárnapot mindenkinek, Gitti küldte az üzenetet. És van itt egy másik kérés is, szintén e-mailes, kedves Tünde. Vasárnap reggeli kívánság műsorban szeretném kérni az Ismerős arcok Esőmossa című számát, köszönettel Betty Palimból. Az üzenetre, Messenger üzenetre pedig a következő futott be. Szép vasárnap reggelt kívánok, kedves Tünde, önnek és a rádió minden munkatársának és a hallgatóknak. Szeretném kérni a kívánság műsorban Kökény Attila Örökre szóló szerelem című számát. Köszönöm, ha bekerülök a műsorba és teljesítik kérésemet. Jó munkát kívánok mindenkinek, szeretettel Nagy Győzőné Jutka Zalaszentmártonból.

0: Van telefonálunk, úgyhogy folytatjuk a kívánságműsort. Szép napot kívánok, üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok, Margit vagyok. Én szeretném Balázs Pétertől meghallgatni Hazatér a Vándor című számot.
0: Hazatér a Vándor, rendben. Küldeni fogjuk, és köszönjük szépen, hogy hívott minket.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szép vasárnapot, minden jót, viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
0: Aztán jött itt üzenet, szép napot kívánok mindenkinek, szeretném meghallgatni a mai kívánságműsorban Pintér Tibortól a Mese című számot. Köszönöm szépen, Tündi Zalabaksáról küldte az üzenetet, és hallgat bennünket Anna is. Üdvözöljük a rádió dolgozóit, hallgatóit, Istenesné Anna vagyok Vaszarról, és szeretnénk a párommal meghallgatni a Hófehér Gyöngyvirág című dalt, mert már szépen nyílik a kis kertünkben. Nagyon szépen köszönjük, a lehetőséget kapunk, szép napot kívánunk mindenkinek!
2: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor! Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Újabb kérések jönnek, újabb dalokat teljesítünk, úgyhogy itt van előttem a következő. Szia Tünde, szép vasárnapot kívánok, szeretném meghallgatni a mai kívánságműsorban Christina Perry 1000 Years című dalát, köszönöm szépen, üdvözlettel Edina Lentiből. Rózsika is Lentiben hallgat bennünket, kedves MMR, Dániel Figergő és a Parnograszt Boldog Igazán című dalát szeretnénk meghallgatni a férjemmel. Köszönöm szépen, további szép napot kívánunk. És Richard is írt nekünk, jó reggelt, anyukámmal együtt szeretnénk meghallgatni az Ossiántól a Gyönyörű Bolond című számot, üdvözlettel Richard, úgyhogy Richardéknak is elküldjük ezt a dalt, és tulajdonképpen ezzel zárjuk a mai kívánságműsort, ami egy picit hosszabbra nyúlt, de remélem, hogy nem bánják. Mindenkinek csodás délelőttet és jó rádiózást kívánunk.

0: legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: És mindjárt jönnek majd változatos magyar zenék a Muravidéki Magyar Rádióban, de előtte egy kis útravaló erre a vasárnapra, mert hogy az elmélkedés helyére hoztam egy tanmesét, egy olyan történetet, ami talán visszaigazolás lehet arra, hogy hogyan is éljük mi a mindennapjainkat. A történet a következő. Volt egyszer egy fogadó, melyet ezüst csillag fogadónak hívtak. A tulajdonos minden tőle telhetőt elkövetett, hogy minél több vendéget becsábítva nyereségessé tegye a vállalkozását. A szállás kényelmes volt, kiszolgálás szívélyes, és az árok elfogadhatóak. De mind hiába, mert a várt nyereséget nem tudta elérni. Kétségbeesésében elhatározta, hogy kikéri egy bölcs tanácsát. Miután a bölcs végighallgatta bánatos történetét, azt javasolta, hogy változtassa meg a fogadónak a nevét. Az lehetetlen, mondta a fogadós, nemzedékek óta ezüst csillag a neve, mindig is így ismerték ezen a vidéken. Nem, állította a bölcs határozottan, mostantól fogva 5 harang fogadónak fogod hívni, a bejárat fölé pedig felakasztasz 6 harangot. 6 harangot. Ez aztán az abszurdum, ugyan már minek tenném? Csak próbáld ki, és meglátod, mosolygott a bölcs. Nos, a fogadós megpróbálta, és a következőket tapasztalta. Aki csak elment a fogadó mellett, mind betért, hogy felhívja erre a hibára a figyelmét, gondolván, hogy előtte még senki más nem vette észre. Bent azután kellemesen érintette őket a szívélyes kiszolgálás, és ott maradtak egy kis felüdülésre, megadván ezzel a fogadósnak azt az anyagi sikert, amit korábban mind hiába keresett. És hogy mi a tanulsága a történetnek? Hát kevés dolog van, amiben nagyobb örömünket lejjük, mint a mások hibáinak a kijavításában. És erre van egy mondás is, amit gyakran szoktunk ismételgetni, és ez egyébként Lukács könyvében benne is van. Miért látod meg a szálkát a te atyád fiádnak szemében, ha nem veszed észre a gerendát a saját szemedben? Legyen ez a tanulság erre a mai vasárnapra, és legyen ez egy példaértékű történet arra, hogy lehet másképpen is élni az életet. És ha már zenéket ígértem, akkor hozok majd egy kis lámpást, hogy világítson a mai délelőttben, de előtte még egy új reménnyel köszön be Mészáros Tamás, de lesz Bagosi Brothers Company, jön Dr. Mátyás László Attillával és a Lila Akáccal, Cseresznyefa virágot hoz a Honey Beast, és jön a Kowalski meg a Vega, és hamarosan Ed Sheeran is. További nagyon szép délelőttöt és jó rádiózást kívánunk Önöknek. Bencik István a hangtechnikus, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. Most 9 óra 54 perc van.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Egy nagyon szerethető dal Ed Sheerantől, ez volt a Camera, 2025. szeptemberében jelent meg ez a dalocska, és hogyha jól figyeltek, akkor tulajdonképpen arról szólt, hogy az élet legszebb pillanatait sosem kapja el a kamera, az elme sokkal jobban ragaszkodik, ugyanis az emlékekhez, amelyről egyébként nem tud fotó készülni. Hát ezt az üzenetet hordozta az iménti dal, a következőket pedig már Szatmári Orsi foglalja össze, itt lesz Kontor Tomi és hamarosan a Bogoz nevű formáció is.

Én csak azt szeretném, ez volt a Bogos Lengre, és szerintem nagyon sokan azt szeretnék, ha maradna a napos időjárás. Hát most egyelőre az egész országra a napos idő jellemző, Lendván 15 fok van, a közeli Muraszombatban 16 fokot mérnek, és hát kaptunk bőven az aranyat érő májusi esőből, most csendesebb napok jönnek, bár azt gondolom, hogy sokat segítene, hogy a szél csendesebb időjárás lenne, ugyanis Lendván nagyon fúj a szél.

Bizony lesz egy jobb világ, és pont ezt próbálja Bécs megvalósítani egy kültéri nappalival, ugyanis Bécs első úgynevezett Supergráció negyede nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Hogy miről is van szó? Az osztrák főváros 10. kerületében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, a helyét pedig zöld felületek, közösségi terek, klímabarát megoldások vették. Hát a cél nem titkoltan az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. Itt több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel, és zöldítettek újra. Az egykori autóközponti utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek, árnyékos közösségi pontok találhatók. Ennek a projektnek egyik legfontosabb eleme az átmenő forgalom megszüntetése volt. Egyébként közel 100 fát ültettek, zöld felületeket alakítottak ki, vízpermetező rendszereket, ivókutakat, párakapukat telepítettek. A világos burkolatok és az áteresztő térkövek csökkentik a nyári túlmelegedést, a zöld infrastruktúra pedig javítja a mikroklímát egy olyan kerületben, amelyet korábban kifejezetten leaszfaltozott városi környezetként tartottak számon. Egyébként a városi kommunikáció is szabadtéri nappaliként hivatkozik erre a negyedre, és hát a cél valóban az volt, hogy az utcák ne csak közlekedési funkciót töltsenek be, hanem a mindennapi élet színterévé váljanak, és nyilván élhető lehessen a város azáltal, hogy nem aszfalton közlekedünk, hanem zöld területeken, fák között, és lehet élvezni azt, hogy van oxigén, és ez még csak a kezdet, Bécs ugyanis további kerületekben akar ilyet kialakítani, és Európában már egyre több városban van erre példa, és igen, talán így jó álmodni egy szebb világot.

Na hát sodródjunk egy kicsit az árral, és elvileg, hogyha a Spielberg új filmjét meg akarjuk nézni, akkor érdemes bekapcsolni a biztonsági öveket, hiszen a közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy valóban a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt. Legalábbis így vezette fel filmjét, a leleplezés napját maga a rendező Steven Spielberg. A 79 éves három Oscar-díjas rendező új filmje a régi kedvenc témájához tér ám vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban ugye azt mutatta meg, hogy hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A most érkező filmje, a leleplezés napja viszont már arról szól, hogy milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Steven Spielberg a biztonsági öv említésével ugye tréfásan arra utalt, hogy a film rendkívül gyors tempójú, és a nézők is ugyanúgy kapkodhatják majd a fejüket, mint a történet szereplői, amikor az új valósággal szembesülnek. Egyébként a rendező azt mondta, hogy a film forgalmazását széles körben 15 napos időablakban biztosítják, és csak utána kerül ki majd a streaming oldalakra. Egy biztos, hogy Steven Spielberg legújabb filmje a nyár egyik nagy robbanása lesz, hiszen a leleplezés napja hamarosan június 11-én már az itthoni mozikban is látható lesz.

0: Ez volt Álló című dal, mégpedig a Kocsmazajtól. Hát köszöntünk mindenkit, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, mégpedig május 17-én vasárnap. Gyönyörűen süt a nap, innen bentről úgy tűnik, mintha nagyon kellemes idő lenne, de az ember szembesül vele, hogy a szél az igazán hideg tud lenni, és valóban hideg szél fúj, és bár 15-16-17 fok van jelen pillanatban itt környékünkön, ettől függetlenül hőérzetben ez messze elmarad ettől, tehát rétegesen öltözködjenek, hogyha bármilyen szabadtéri délutáni programba vagy délelőttibe bekapcsolódnának, mert hogy ezért sok lehetőséget nyújt a vasárnap akár kinti programokhoz is, mert hogy nem csak itt nálunk derült az idő, hanem országosan a napsütés jellemző, a reggeli felhők gyakorlatilag eltűntek, és kellemes 12-17 fok közötti most a csúcsérték. Nincs melegebb egyébként lent a tenger melléken sem, mint nálunk, viszont a napsütés mindenképpen örvendetes a kétnapos esőzés után, és úgy tűnik, hogy a jövő hét is kiegyensúlyozottabb időt hoz. Hát amíg ez a hétvége ugye nem a kikapcsolódásos időjárást hozta, ami könnyedén a kinti programoknak kedvezett volna, a jó hír az, hogy a jövő hétvégi pünkösdi hétvége viszont már akár 26-27 fokkal is kecsegtet. Mi pedig önöknek hát jó kis zenéket készítettünk elő, úgyhogy jön Zorán, itt lesz a Krisztál, jön Molnár Ferenc Karamell, és hamarosan Tótvára is. 10 óra 52 perc van.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

Nem kell valaki más énekeltet tótvára, és szerintem mindenkinek van egy tuti jó receptje arra, hogy hogy készül a sült krumpli, és a vasárnapi ebéd hát nehezen elképzelhető klasszikus sült krumpli nélkül. A legtöbb háztartásban, konyhában most is valószínű az ebéd mellé pont ez sütik, úgyhogy hoztam a mai délelőtre egy kis krumpli mesét, mert ugye az aranysárga sült krumplinak van titka meg története is. Ráadásul, hogyha a krumplit nézzük, akkor az egyik legsokoldalúbb konyhai barátunk, mert hogy tudjuk párolni, főzni, sütni, pirítani, és ez mindenhogy nagyon finom. A sült krumpli azonban valahogy mindig külön kategóriába esik, mert az olyan ropogós, aranybundás, belül lágy, omlós, és ettől olyan tökéletes. Persze, nem olyan egyszerű ám a tökéletes sült krumplinak az elkészítése, hiszen van úgy, hogy azt tapasztaljuk, hogy alig akar megsülni, vagy nem lesz elég ropogós, de van egy titkos összetevő, ami egyébként segíthet elérni a tökéletességet, és egy nagyon egyszerű csavart kell beletenni a receptbe. Egyébként, hogyha valaki sült krumplira vágyik, akkor nem csak simán bele kell dobni a tepsibe, vagy a forró olajba, hanem a tökéletes sült krumplinak a titka a következő. Kell hozzá egy hagyma, 60 deka krumpli, só, bors, oregano és olaj. És itt a titok, hogy meg kell pucolni a krumplit, felkockázni, vagy felkarikázni, ki ahogy szereti, és bizony egy kis időre hideg vízbe kell tenni, hogy a keményítő kiázzon belőle. Így lesz roppanós a sült krumpli. A hagymát megpucoljuk, felkockázzuk, az olajat természetesen jól fel kell forrósítani, és beledobni a krumplit. Átforgatni majd mehet edénybe, mehet az edényre a fedő, és gyakran át kell forgatni a krumpli szeleteket, hogy minden alkalommal, egyébként minden oldal szépen át tudjon pirulni. Egyébként nagyjából 30-35 perc alatt sül készre, és 10 perccel a befejezés előtt mehet a hagyma a krumplira, de még nem kell összekeverni. Körülbelül 5 percig kell így párolódni, és aztán a két összetevő mehet együtt. Só, bors ízesítésként mehet rá, de egyébként sokan tesznek rá oregánót, mert sokkal finomabb, teltebb az íze, és ez tökéletes kiegészítője például a vasárnapi rántott húsnak, de önmagában is isteni finom. És hogy a sült krumpli eredete pontosan honnan is jön, hát abban heves viták vannak, Belgium és Franciaország között mind a mai napig, de a legnépszerűbb elméletek szerint a 17-18. Század fordulóján alakult ki a mai formája a sült krumplinak. Bár angol nyelvterületen ugye French fries néven ismerik, a történészek jelentős része szerint az étel valójában

Ígértem, hogy megnézzük, hogy mi is a burgonyának a története, és miért a belgák tartják úgy, hogy bizony ők találták ki a sült krumplit. Hát van egy legenda, a belgák szerint egy befagyott folyó esetével hozzák összefüggésbe, és ez a legismertebb történet, ami felmaradt. Ez szerint a sült krumpli az 1680-as évek telén született meg a belga Namur város közelében, annak környékén, a Maas folyó mentén. A helyi szegény halászok apró halakat sütöttek ki olajban, hogy kiegészítsék a mindennapi ételüket. Egy különösen kemény télen ez a folyó teljesen befagyott, így nem tudtak halat fogni. A lakosok jobb híján burgonyát vágtak apró hal formájúra, és azt sütötték ki a forró zsíradékban. Egyes kritikusok a mai napig azt mondják, hogy a zsíradék túl drága luxus lett volna a korabeli szegényeknek ehhez, de a belgák annyira biztosak a dolgukban, hogyha ellátogatnak Belgiumba, akkor ott bizony van egy krumpli múzeum, tehát ennek az ételnek Brüsszelben szenteltek egy múzeumot is. Aztán ott van a franciák elmélete a párizsi utcai árusokkal kapcsolatosan, hiszen a franciák szerint a hasáburgonyát Párizsban találták fel a 18. század végén, közvetlenül a francia forradalom előtt. Az utcai árusok a híres Pont-Neuf hídon kezdték el ezt árusítani, forró zsíradékban kisütött burgonya szeleteket árultak, elsősorban a munkásosztálynak. A krumpli franciaországi népszerűsítésében kulcszerepe volt például Antoine Parmentier gyógyszerésznek, aki meg rájött arra, hogy a burgonya kiváló fegyver az éhezés ellen. És hogy miért hívják mégis French fries-nak? Ha a belga elmélet az igaz, akkor vajon miért utal a név Franciaországra? Na erre is találtak magyarázatot. Ugyanis az első világháborús katonák, amikor az amerikai katonák Belgiumban állomásoztak, megkóstolták a helyi sült krumplit, és mivel a belga hadsereg hivatalos nyelve a francia volt, a katonák az ételt egyszerűen elnevezték francia krumplinak. Thomas Jefferson is összehozható a gasztronómiával, hiszen már jóval a háború előtt, 1802-ben Thomas Jefferson amerikai elnök egy fehérházi vacsorán francia módon készített burgonyát kért a szakácsától, ez pedig nem más, mint a vékony, forró olajban kisütött burgonyacsíkokat jelentette. De hogy hogyan jutott el a világhírnévig, mikor jelent meg az első hivatalos recept, ezt is elárulom.

Ráncok a szemem alatt, császár elődék zenéltek, és ugye egyszerű a képlet. Szerintem sült krumplit azért mindenki tud készíteni, nem egy bonyolult dalak, de az igazán finom, roppanó sült krumpli azért az kicsit időigényesebb. Ráadásul van olyan, amit rekordáron árulnak, és még a Guinness rekordok könyvébe is bekerült. Hát a sült krumpli is eljutott a világhírnévig. 1856-ban ugyanis megjelent az első hivatalos nyomtatott recept Eliza Warren szakács könyvében, és a gyors étterem láncok élükön mondjuk a McDonald's-el szabványosították, és az egész világon az első számú köretté tették a hasábburgonyát nagyjából a 20. század közepére. Egyébként a világ hivatalosan is legdrágább hasábburgonyáját New Yorkban készítik, mégpedig a Serengeti Peach étteremben. $200 árával be is került a Guinness rekordok könyvébe. Egy sima, egyszerű, egy adagnyi sült krumplért $200 kell fizetni. Az ára amúgy nem lehúzás, hanem a felhasznált csillagászati összegű luxus alapanyagok és a bonyolult elkészítési folyamat eredménye, hogy ennyibe kerül. De hogy hogyan készül egy $200 sült krumpli? Például pezsgőben blansírozzák. A felszeletelt krumplit először ebben a méregdrága Dom Pérignon pezsgőből és francia Le Blanc pezsgő ecetből álló keverékben főzik elő, tehát blansírozzák, és aztán a krumpli szemeket nem étolajban, hanem Délnyugat-Franciaországból származó tiszta háztáji kacsazsírban, illetve libazsírban sütik ki, pontosan háromszor, hogy a külseje ultraropogós, a belseje pedig krémes maradjon. Fűszerezik a sütés után, ugyanis francia szarvasgomba sóval és prémium szarvasgomba olajjal forgatják össze a sábokat, és a tálalása sem egyszerű, mert a fűszerezés mellett odafigyelnek a tálalásra is. Hát luxus konyhából kilépve folytatódik a luxus, ugyanis egy sima sült krumplit nagyon sok esztrával teszik felejthetetlenné, megszórják Olaszországból importált friss fekete nyári szarvasgombával, ilyen kis szarvasgomba forgácsokkal, az gyalulnak a tetejére, megszórják ritka olasz sajttal, aztán egy mártást, kísérőnek mártogatóst hoznak hozzá, aminek az alapja a Jersey tehénnek a tejszíne, szarvasgombás vajjal és 3 hónapig érlelt svájci sajttal, és ez még nem lenne elég, akkor jöhet rá egy kis 23 karátos ehető aranypor, ez a végső simítás, a krumpli csillogó ehető aranypelyhekkel szórják meg, és kristálytálon szervírozzák a vendégeknek. Hát gondolom önöknél sima tányéron vagy tálban fog majd az asztalra kerülni, de egy sima sóval megszórt, igazán finom roppanósra sült krumpli tökéletes kiegészítője a vasárnapi ebédnek. Úgyhogy jó sütögetést, jó készülődést a konyhában, mi pedig adjuk hozzá a zenéket, hiszen rengeteg jó sláger érkezik most, 11:25 van.

0: Te, Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Falu Otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

90-es évek elejének nagy slágere volt ez a Bon Jovi-tól, ez a Blaze of Glory, talán pont 1990-ben, ezt nem tudom pontosan, de hogy sokat hallgattuk, az biztos, és hát szerintem nagyon sokan nézik. Napközben, hétvégén, hétköznap, mindegy, hogy milyen napszak van, a telefon kijelzőjét, meg azonnal reagálnak az első kis pittyenésre, viszont úgy tűnik, hogy visszatér az egyik legmegosztóbb mobiltelefon, mert hogy egyre többen menekülnek már az okostelefonoktól, úgyhogy a régi kedvencek akár új erőre kaphatnak, hiszen évek óta azt gondolom, hogyha nézzük a mobiltelefon piacot, akkor az arról szól, hogy a gyártók egyre nagyobb kijelzőket készítenek, több mesterséges intelligenciát, és még drágább csúcstelefonokat próbálnak eladni nekünk, vásárlóknak. Közben azonban egy nagyon váratlan trend kezdett kibontakozni, hiszen a BlackBerry-szerű mobilok, a nyomógombos Nokia telefonok és a kinyitható készülékek újra népszerűvé váltak. És hát egyértelmű az üzenet, egyre többen érzik már úgy, hogy elegük lett a non-stop értesítésekből, a végtelen görgetésből és abból, hogy az okostelefonok gyakorlatilag hát teljesen átvették az irányítást a mindennapjaink felett, úgyhogy tegyék félre most a telefont, hiszen hamarosan ebédidő lesz. Nincs is helye egyébként az asztalon, étkezés közben, és hát érdemes, ha már vasárnap van, lehalkítani ezeket a különböző applikációnak a jelzőhangjait, és hogyha nem azonnal válaszolunk egy üzenetre, higgyék el, abból sincsen gond, ma egy picit legyen ez a vasárnap csak a miénk, vagy a családé, és egy kicsit talán a beszélgetésekre fókuszáljunk. És bizony, hogyha a következő hónapokban egyre több embernél látunk majd hagyományos nyomógombos Nokia telefont, az nem azt jelenti, hogy az már idejét múlt, ugyanis úgy tűnik, hogy újra a reneszánszát fogja élni a régi készülékeknek a varázsa, hiszen annak is volt egyfajta üzenete abban az időszakban, és bizony szerettük, ráadásul azért, mert nagyon időtállóak voltak, hát van, aki 8-9 évig ugyanazt a telefont nyúzta, és semmi baja nem volt, tehát jól bírták az aksik is. Nyilván nem tudom, hogy a most piacra kerülő mobiltelefonok milyenek lesznek, de hogy egyre többen próbálnak egyébként ebből a körforgásból menekülni, az biztos, úgyhogy nem kell meglepődni, hogyha a régi nyomógombos telefonok újra visszatérnek. És mi is visszatérünk most a zenékhez. Jön Avicii, itt lesz Wolfgang, és hamarosan a Carson Coma is.

Erre pont lehetett is táncolni, mert volt jó kis ritmus a dinamikája. Wolfgati után még ígértem Carson Comát, és tulajdonképpen az ő daluk zárja le ezt a mai délelőttöt. Remélem, hogy kellemesen telt. Most már készülődjenek az ebédhez, amihez jó étvágyat kívánunk, és köszönjük szépen, hogy velünk ébredtek, és a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatták eddig is. Tegyék ezt a folytatásban, hiszen itt van a délutáni csapat. Élén Göncz Tamarával, aki hamarosan már ideül a mikrofon mögé. Átadom a helyemet neki. És kívánok mindenkinek csodás vasárnapot, és jó pihenést a délutáni órákban, vagy jó kikapcsolódást. Bencik István volt a hangtechnikus, a zenéket Lebár Teodor válogatta, nevükben köszönöm a műsorvezető, Cseresnyi Tünde. Holnap reggel is 17:30-tól várom majd önöket. Szép vasárnapot!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Riba csak színésze, az élet a diéta. Minek őre mennénk, kezdjetek szeretnénk.

0: remegni a félek. Éreznéd élni. Kezdjetek el élni, hogy ne kelljen félni.
1: Az utolsó órában, mikor már megbántam.
0: Ezerszer megbántam, hogy oly sokáig vártam.
1: Hogy elmúlt az élet.
0: Kezdjetek el élni.
2: Szép napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, május 17-e van, vasárnap 12 óra 21 perc, és hát a délutáni csapattal már készen is vagyunk egy újabb kellemes délutánt eltölteni önökkel, reméljük, hogy ezzel önök is így vannak. A mai délután folyamán rengeteg jó műsor és rengeteg jó zene várja önöket, amiket amúgy Király Boglárka válogat, a technikus Király Tomislav, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Tartsanak velünk, ha tehetik, fél egykor érkezik önökhöz a szó. Szóval teszem műsora.

0: szóvá teszem.
1: Szlovéniában nem gyakran fordul elő, hogy egy törvény néhány nap alatt kilépjen a parlament falai közül, és valódi országos vitát robbantson ki. Hogy ne csak a képviselők beszéljenek róla Ljubljanában, hanem a vállalkozók, az orvosok, a szakszervezetek, a nyugdíjasok, és lassan már azok is, akik egyébként messziről kerülik a politikát. Most mégis pontosan ez történik, az úgynevezett interventni zákon za razvoj Szlovénie, vagyis az intervenciós törvény Szlovénia fejlesztéséért körül. Ami első hallásra egy száraz technokrata, már-már bürokratikus jogszabálynak tűnik, abból néhány nap alatt az elmúlt évek egyik legélesebb politikai és társadalmi konfliktusa lett. Papíron ez a törvény adókról, járulékokról, vállalkozói könnyítésekről, energiaárakról és egészségügyi szabályokról szól. A valóságban azonban ennél jóval többről. Arról, milyen irányba induljon Szlovénia a következő évtizedben. Egy piacorientált, versenyképesebb modell felé, ahol kisebb az állam, alacsonyabbak a terhek, és nagyobb mozgástér jut a vállalkozásoknak? Vagy maradjon annál a szociális modellnél, amelyre az elmúlt 20 évben sokan kifejezetten büszkék voltak? A parlamentben a jobb közép blokk, az SDS, az NSZI, a Demokrati, az SLS, a Resnica támogatásával 47 igen szavazattal vitte át a törvénycsomagot. A támogatók szerint végre valaki kimondta azt, amiről a gazdasági szereplők évek óta beszélnek, hogy Szlovéniában drága lett a munka, magasak a közterhek, túlszabályozott a rendszer, és emiatt egyre több jól képzett szakember néz Ausztria, Németország, vagy akár Horvátország felé. Szerintük, ha egy ország túl sokat vesz el, attól, aki dolgozik, vállalkozik, kockáztat, akkor előbb-utóbb nem csak a tőke, hanem maga a tudás is elindul kifelé. Az ő olvasatukban ez az intervenciós törvény egyszerűen levegőhöz juttatja a gazdaságot. Kedvezőbbé tenni az úgynevezett normíránci rendszerben dolgozó önfoglalkoztatók helyzetét, csökkentene bizonyos adóterheken, több pénzt hagyna a nyugdíjasoknál, egyes területeken olcsóbbá tenni az energiát, és az állami, valamint a magánegészségügy közötti korlátok lazításával rövidebb várólistákat, gyorsabb ellátást ígér. Csak hogy ugyanazokat a paragrafusokat mások egészen másként olvassák. Alig néhány órával a parlamenti szavazás után a legnagyobb szlovén szakszervezeti központok sajtótájékoztatót hívtak össze Ljubljanában. Nem egyeztetést kezdeményeztek, nem módosításokat kértek, hanem népszavazást jelentettek be. A szakszervezetek számításai szerint a törvény akár 1 milliárd eurós bevételkiesést is okozhat a költségvetésben. Az ellenzők szerint nem az a kérdés, hogy jól hangzik-e az adócsökkentés, hanem az, hogy kifizeti meg végül az árát. Mert ha ma többet hagyunk az egyénnél, lehet, hogy holnap kevesebb jut mindenkinek. És ezen a ponton a vita már régen nem adópolitikáról szól, hanem világnézetről. Az egyik oldal szerint az állam túl nagyra nőtt, túl sokat szabályoz, túl sokat von el, és itt az ideje, hogy a gazdaság végre szabadabban lélegezhessen. A szakszervezetek azonnal megkezdték az aláírásgyűjtést a népszavazás kiírásáért. Nem sokkal később Robert Golob pártja, a Gibanye Svoboda, valamint a szociáldemokraták is nyíltan bejelentették, hogy segíteni fogják az aláírásgyűjtést. Ez politikai nyelven egy dolgot jelent. A csata kilépett a parlamentből, és talán ez a történet legérdekesebb része. Mert ez a törvény jóval több egyszerű gazdaságpolitikai csomagnál. Ljubljanában sokan úgy látják, hogy ez egyértelmű politikai erődemonstráció is, különösen most, amikor Robert Golobnak nem sikerült kormányt alakítania. Ebben a politikai bizonytalanságban a jobb közép blokk nem egyszerűen egy törvényt vitt át a parlamenten. Inkább azt akarta megmutatni, hogy akkor is képes politikai napirendet diktálni, többséget szerezni és döntéseket keresztülvinni, amikor formálisan még nem nála van a végrehajtó hatalom. Fontos megjegyezni, hogy ez a véleménycikk még abban az időszakban íródott, amikor Angel Logar vezette Demokrati már zöld utat kapott a pártvezetéstől a koalícióra, ugyanakkor a Resnica esetében még nem született döntés arról, hogy támogatni fogják-e Janez Janša személyében az új miniszterelnököt. Sok elemző szerint ezért az intervenciós törvény legalább annyira szól a 2026-os politikai erőviszonyokról, mint az adókról vagy az egészségügyről. Az üzenet egyszerű. Ha már most képesek vagyunk parlamenti többséget építeni, akkor kormányozni is képesek vagyunk. És talán ezért támadja a baloldal és a szakszervezetek nem csak magát a törvényt, hanem az egész folyamatot is. Mert szerintük ez nem egyszerűen egy gazdaságpolitikai csomag, hanem egy előrehozott kormányprogram, egy politikai erőpróba.
0: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
2: A Muravidék hullámhossza. MMM.

Tegnap nyitották meg, vagyis hát május 15-én volt elsősorban a Családok Nemzetközi Napja, ez alkalomból pedig ugye tegnap, immár negyedik alkalommal rendezte meg Lendva község a Családok Napját. Idén először Radamosban. Az eseményen felléptek a göntérházi óvodások és az általános iskola tanulói, a lendvai zeneiskola növendékei és a Csuki együttes. A gyerekeknek pedig számos szórakozási lehetőséget is biztosítottak. A felfújható ugrálóvártól az éjászaton át egészen a fazekas műhelyig bőven volt választék programokból. Az időjárás ellenére pedig szép számban voltak érdeklődők. Az eseményre egyébként Fehér Ilona is kilátogatott, az ő összeállítását hallhatják a mai terepjáró első témájában. Második témánk pedig akkor arról, hogy tegnap nyílt meg a Lendvai Színház és Hangversenyterem aulájában Böröc Nándor Neander, a Krill-tulok és Filcbölén című kiállítása. Botka Ágnes is jelen volt a megnyitón, és többek között magáról a kiállítás címéről is kérdezte a kiállító művészt. Erről hallhatnak a terepjáró második témájában, úgyhogy tartsanak velünk egy órakor, érkezik a terepjáró.

0: Hej, Sanyi! Érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék! A szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárganap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a falu otthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárganapon.
2: Ilyen.
3: Zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
2: Ilyen. És ilyen is.

0: legváltozatosabb zenék a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A Családok Nemzetközi Napja alkalmából Lendvaközség negyedik alkalommal szervezte meg a Családok Napját, amelynek ezúttal Radamos adott otthont. A rendezvényen a rossz idő ellenére számos család vett részt. Szórakoztak, társalogtak, de közben élvezték a göntérházi óvodások és az általános iskola tanulóinak, valamint a Lendvai Zeneiskola növendékeinek kultúrműsorát. A szervezők a gyerekeknek is számos szórakozási lehetőséget biztosítottak, köztük a Csuki Együttes zenés programját. Az ingyenes ételről és italról a radomosi helyi közösség gondoskodott. Fehér Ilona készített összeállítást a Lendvai Családok Napjáról.
3: A Családok Napján Magyar János, Lendvaközség polgármestere köszöntötte a Radamosba érkezőket, mondván a rendezvényen évről évre egyre több család vesz részt. A szervező ezúttal változatos programot kínált minden korosztály számára. Andrejek Judit evangélikus lelkész és Stihetz Simon dobronaki plébános megáldotta a családokat, majd a kultúrműsorban a göntérházi óvodások ritmikával és néptánccal mutatkoztak be.

0: A Göntérházi kétnyelvű általános iskola tanulói egy szórakoztató színjátékban bemutatták, hogyan készülődik, indul el és érkezik meg családjuk a tengerparti nyaralásra. A rendezvény fénypontjának a Csuki Együttes zenés szórakoztató programja bizonyult, hiszen azt a gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezték. Ezen kívül képzőművészeti műhely és alkotósarok várta a gyerekeket, de volt arcfestés, kézműves és fazekas műhely és más animációs foglalkozási lehetőség is. No meg egy kicsi, egy nagy és egy óriás légvár. Így aztán a két nagy sátorban volt nagy zenebona, zsivaj, lárma. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, a jó hangulat miatt kikértük néhány szülő véleményét a családok napjáról.
1: Annak ellenére, hogy az időjárás is nem a legszebb, eljöttünk, hiszen mégis törekedtek a rendezők, hogy végre hajtsák a rendezvényt. Így hát találkozhatunk több családok, gyermekek, játszhattak, és úgy gondolom, hogy ez volt a rendezvénynek a célja is. És persze, hogy jól érezzük magunkat.
2: Miért jó az ilyen jellegű rendezvény? Mindenképpen csapatépítő jellegű, azaz, hogy családépítő jellegű. Elhozhatjuk nagymamákat, nagypapákat is. A család ugye együtt van, együtt alkotunk. Mindenféle új élményekben van részünk. Nagyon fontos, hogy a mai, hát úgymond rohanó világban, ahol ezek az ilyen hagyományos értékek egy kicsit így elvesztek, hogy visszatérjünk ahhoz, ami ténylegesen fontos, és az az, hogy ténylegesen a gyerekekkel foglalkozzunk, ne a rohanó mindennapok legyenek, és a szürke hétköznapok legyenek azok, amik a vezérfonalunk, hanem tényleg az, hogy leülünk egymással, alkotunk valamit, hallgatunk valami jó zenét, megiszunk, vagy megeszünk valami jót, és élvezzük ezt az időt, ami adatott nekünk így együtt.
3: Szerintem meg azért is fontos, hogy összehozza a családokat, tehát egymással találkozunk, amúgy is ismerjük egymás óvodából, iskolából, de mégis ez egy olyan laza pillanat, amikor tudunk beszélgetni, a gyerekek egymással játszani, és elsősorban igazán szeretnék gratulálni a szervezőknek, hogy ilyen elsős időben ilyen szuperül összehozták ezt a sátros, légváros dolgot.
0: A rendezvényen a Lendvai Zeneiskola és néhány tanulója is bemutatkozott. Basika Orbán Éva igazgatónőt kértük mikrofon elé.
4: Először is nagyon örültünk a meghívásnak, hogy ismét közreműködhetünk ugye a községünkkel, mint az egyéb intézetekkel. A gyerekek amúgy is szeretnek szerepelni, szeretik az ilyen ünnepségeket, amikor ugye együtt is lehetnek a családjukkal, és hát ez egy ilyen kicsit különlegesebb alkalom, nem az a tipikus szereplés, nem az a koncert. Fontosnak tartjuk azért is, mert ugye az új tanév előtti beiratkozási időszakban vagyunk, amikor bemutathatjuk, hogy mit művelünk, mit dolgozunk, hogyan tanítunk, miképp, mi mindent lehet nálunk tanulni, és hát itt ugye most sok a gyerek is, és hát meglátogatnak bennünket, a szülők is érdeklődnek, ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy ma itt vagyunk.
0: Végezetül Magyar János polgármestert kérdeztük a Családok Napja alkalmából szervezett rendezvény jelentőségéről, céljáról.
5: A család az egy alapsejt a társadalomnak, ugyanúgy a községnek is. Ugyanúgy a családban a gyerekek az első lépést, az első szót, az első szeretetet, az első ölelést kapják, és ezzel viszik magukkal ezeket az értékeket. Az értékek számunkra fontosak, hiszen a tisztelet megadás az úgy a gyerek korában a neveléskor nagyon fontos tény. Tiszteljük a családokat, és reméljük, hogy a gyerekek, akik mostant emlékeztetés dologba vesznek részt, hogy valamikor később visszaemlékeznek arra, hogy a Lendva községbe tisztelték, és számukra ezért valami rendezvényt tartottak. Tudjuk, hogy tegnap világszerte világnapot ünnepeltek. Mi nem csak ünnepeljük, hanem éljük is ennek a napját. Legfontosabb az, hogy a gyerekek tudnak játszani, társalogni, és persze ennek a gyors életnek, gyors világnak egy kis visszaállást azért jó esik, hiszen a szülők is szórakoznak egymással, amikor a gyerekek gondolatlanul játszanak, akkor a szülők pedig tudnak egymással szórakozni, és ennek is ez a fontos része.
0: Nyilatkozta Lendva község polgármestere. A nem éppen kellemes időjárás ellenére sokan ellátogattak Radamosba a Családok Napjára. A két nagy rendezvénysátorban kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak szórakozási lehetőséget. A lényeg, hogy mindenki jól érezte magát.
6: Baracz Nándor Neandert sokoldalú emberként ismerik, mindenek előtt zenészként, az Apunk a Punk énekese és szövegírójaként, a Népújság lektoraként, képzőművészként, miközben eredetileg közgazdász, de ezzel talán sohasem foglalkozott. Hallhattuk az Akriltulok és Filzbölén című kiállításának a megnyitóján, tegnap a Lendvai Színházban.

0: Hát ugye az őstulkot ábrázolták elég gyakran, hogy a bölényeket, őstulkokat, és akkor hát ez így olyan, mint egy mesebeli cím, hogy Akrév Tulok és Filcből, egy kicsit, mint egy Lázár Ervin mese. A hamis őskori mesék, ugye ez lenne. És itt a hamis is fontos, az őskori, meg a mese is.
1: Végül is hogyan fordult éppen ehhez a műfajhoz, vagy hogyan talált rá ezekre a kellékekre, és hogyan találta meg önmagát ebben a fajta őskori művészetben?
0: Hát én mindig ősembernek éreztem magam a lelkem mélyén. Az egy idealizált társadalom számomra, ahol közösségben, együttműködésben volt egyfajta romantikája, nyilván sokkal keményebb korszak volt ez azért annál, mint hogy itt tekintsünk rá, de én, nekem ez mindig, mintha a gyökereimben lett volna, és emiatt az ősi motivumokhoz nagyon erősen vonzottam, és a régi fához én még nagyon erősen vonzódom, és ez találkozott valahol, mert a régi fa erezete, története, amiket átélt, itt a disznóbontó asztaltól, satupadig, pincehajtókig minden van, az azért meg valahol visszaadja a barlang felületének a hatását, de rögtön tartalmaz egy rejtett történetet, maga a fa, és akkor erre már csak a különböző őskori motivumokat én a magam feje szerint elrendezem, és adok hozzá furcsa címeket, hogy azért ne vegyük annyira komolyan magunkat, és akkor az abszurd, meg az irónia is belekerüljön.
1: A kiállítást Meszelics Júlia nyitotta meg, ahogyan mondta, ez egy merőben szokatlan anyag, mert itt találkozik az őskor a napjaink kultúrájával. Mi az a közös ebben a két nagyon-nagyon távol eső kor között?
2: Valójában első tekintetre ez a két kor nem csak időben, ez több mint 40 ezer év, habár egy régész ezt sokkal jobban le tudná írni, mint én. Tehát nem csak elsőre tényleg azt hinnénk, hogy az első a másodikkal nincs köszönő viszonyban, de valójában az ősi kultúrákkal mai napig nagyon szoros a kapcsolatunk, annak ellenére, hogy erről talán nem is veszünk tudomást, vagy nem tudatosítjuk saját magunkban, hiszen ezek az ősi, nem is mondanám vallásnak, talán hiedelmek, az ősi ember lelkéből fakadó, úgymond spirituális konklúziók elég egyszerűek. Ezek olyan, mint a kettő meg a kettő az négy, csak egy spirituálisabb szinten, és ugyanezekkel a mozdulatokkal, ugyanezekkel az ötletekkel és konklúziókkal operál a kortárs ember is. Annak ellenére, hogy ezek az ötletek először akkor bukkantak fel, amikor az ember úgymond meg tudta különböztetni saját magát az állattól. Tehát Arisztotelesz is azt mondta, hogy az ember az valójában valami, ami az Isten és az állat között létezik, és ezt a mai napig nem tudtuk megváltoztatni, szerencsére vagy másképp.
3: A kiállítás érzékszervi élményekre épít, hiszen a látottakat őskori hangeffektusok modern feldolgozása egészíti ki. Míg egy fatörzs üregébe az ősember barlangjának szagvilágát keverte ki Böröc Réka, illatszakértő, azaz szagíró. Aki kíváncsi a részletekre, a Horizont egyik következő adásában további érdekességeket tudhat meg az egykori barlangrajzok táblakép változatairól.
4: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Fehér Ilona és Botka Ágnes összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Tini Express.
1: Tini Express.
2: Tini Express.
3: Különleges érzés kapott el minket, legalábbis engem, ami nagyon tetszett, hiszen betekintést kaphattunk, hogy milyen volt a régi bányászok élete és munkája.
4: Először is lementünk egy lifttel, körülbelül 10 bezsúfolottunk egy ilyen 2x2 méteres kis dobozba, és lementünk 150 méterrel a tengerszint alá. Ott pedig egy múzeum állt előttünk, ahol először a régi bányászat történetét ismertük meg, majd pedig a modernkori felszereléseket is.
5: A Pártosfalvi iskola tanulói nemrég Steyrskára utaztak. Ég és föld között mozogtak, hiszen egy szénbányát és egy űrközpontot tekintettek meg. Az ott szerzett ismeretekről és benyomásokról mesél Márk és Zsombor. Ha benneteket is érdekel ez a két titokzatos világ, tartsatok velünk!
2: Tini Express!
1: Tini Express!
0: Tini Express!

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Múlt héten a kertről, a teraszról és a kerítésről volt szó. Pontosabban arról, amit rájuk kenünk. Megnéztük, mi van a kültéri lakkok, impregnálók és lazúrok összetételében, és megismerkedtünk a természetes alternatívákkal. A lenolajjal, a tungolajjal, a méhviasszal és a földpigmentekkel. Ha valaki lemaradt, érdemes visszahallgatni. Ma befelé fordulunk, szó szerint. Megnézzük, mi kerül a falakra odabent, a saját otthonunkban. Mert ami a vödörből a falra kerül, az sem maradott. Belélegezzük napokig, hetekig. Gyerekeink, idős szüleink, kisállataink ugyanabban a levegőben élnek. Érdemes tehát egyszer megnézni, mi is van valójában abban a vödörben, és hogy van-e jobb megoldás. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. A hagyományos beltéri festékek, különösen a diszperziós festékek, ezek a leggyakoribb boltban kapható falfestékek, úgynevezett illékony, szerves vegyületeket tartalmaznak. Ezeket VOC-nak nevezzük az angol rövidítésből. Ezek azok az anyagok, amelyek festés közben és után elpárolognak, és azt a jellegzetes csípős szagot adják egy frissen festett szobában. A hatásuk nem csupán kellemetlenség. Fejfájást, légzőszervi irritációt, szédülést, kimerültséget okozhatnak. Csökkentik a koncentráló képességet. Hosszú távon máj és idegrendszeri károsodással is összefüggésbe hozták őket. A legmagasabb koncentrációt közvetlenül festés után érik el, de egy rosszul szellőző szobában akár napokig is jelen lehetnek. Van azonban egy ennél is komolyabb összetevő. A diszperziós festékekben tartósítószerek hatására formaldehid keletkezhet. Olyan anyag, amelyet az egészségügyi világszervezet rákkeltőként tart számon. Független vizsgálatok szerint a tesztelt festékek mindegyikéből párolgott ez az anyag. Ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki azonnal megbetegszik a szobafestéstől. De érdemes tudni, hogy a legolcsóbb festék nem mindig a legjobb üzlet, ha az egészségügyi kockázatot is beleszámítjuk. Van a diszperziós festéknek egy kevésbé ismert hátránya is, amelyet különösen a régebbi, vidéki házaknál érdemes figyelembe venni. A hagyományos parasztházak falai, legyen az vályog, tégla vagy kő, lélegeznek. A nedvesség be tud szivárogni és ki tud párologni. Ez természetes folyamat, és fontos az épület egészsége szempontjából. A diszperziós festék lényegében egy műanyag réteget von a falra. Ez megakadályozza a természetes páraáteresztést. A nedvesség bentreked a falban, ami hosszú távon penészedéshez, vakolathulláshoz és épületkárosodáshoz vezet. Régi házaknál ez különösen komoly probléma, mert ezek a falak évszázadokon át lélegeztek, és nem erre a bánásmódra vannak tervezve. Sokan kerülnek abba a helyzetbe, hogy szívesen váltanának természetesebb megoldásra, de a falon már diszperziós festék van, és ez bizony megköti a kezünket. Ha például mézfestéket szeretnénk felvinni egy korábban diszperzióval kezelt falra, nagy eséllyel lepereg. A két anyag nem tapad egymáshoz. Ilyenkor először el kell távolítani a régi réteget. Ez fárasztó munka, de ha valóban tiszta lappal akarunk kezdeni, megéri. Ha erre nincs lehetőség, nem kell lemondani a jobb megoldásról. Ilyenkor a legokosabb lépés az, ha a következő festéskor alacsony VOC tartalmú, vízbázisú festéket használunk. Ezek lényegesen kevesebb illékony vegyületet bocsátanak ki, szinte szagtalanok, és páraáteresztő képességük is jobb a hagyományos diszperziójénál. Ma már a legtöbb nagyobb festékboltban elérhetők, és áruk összemérhető a hagyományos termékekével. Jó középút lehet a szilikát festék is. Ez ásványi alapanyagból készül, kémiailag kötődik a falhoz, nem csupán réteget képez rajta. Penészgátló hatású, lélegzik, és diszperziós alapra is felvihető. Tartossága kiemelkedő, kültéren akár 20 évig is megállja a helyét. Ha viszont lehetőségünk van valóban természetes anyagot választani, akár újházban, akár mert lekapartuk a régi réteget, akkor ma már bőséges a kínálat. A mézfesték a legrégebbi és talán legjobb beltéri megoldás. Természetes alapanyag, penészgátló hatású, lélegzik és teljesen ártalmatlan. Régen minden parasztházban ezt használták, nem véletlenül. Ma is bárhol kapható és ára összemérhető a hagyományos falfestékekkel. Semmiféle VOC-t nem tartalmaz, festés közben sem kell különösebben szellőztetni. A vályogfesték, más nevén agyagfesték, poralakban kapható. Vízzel keverik össze. Kiváló páraszabályozó képessége van, antisztatikus, tehát nem vonzza a port, és teljesen szagtalan. Különösen régi vályogfalas házakban ideális, ahol a fal és a bevonat anyaga azonos természetű. A kazeines festék, amelyet tejfestéknek is neveznek, tejfehérje alapú, mézből és földpigmentekből áll. Az ókorban is használták már, és ma is megállja a helyét. Száradás után rendkívül kemény, matt és bársonyos felületet ad, amely nem csak falra, hanem fára is jól tapad. Aki például régi bútoron szeretne természetes, matt felületet, ez kiváló választás. Sokan attól tartanak, hogy a természetes festékek csak fehérek vagy drap árnyalatban léteznek. De ez nem így van. A földpigmentek, vasoxidokból, okkerből, sziennából készült természetes porok bármely természetes festékhez keverhetők. UV-állók nem fakulnak, és rendkívül széles színskálát tesznek lehetővé, a meleg sárgáktól a terrakottán át a mély barnákig. Ezek ugyanazok az anyagok, amelyeket a római freskókon, a régi parasztházak festett bútorainál is használtak, és amelyek ma is ugyanolyan jól működnek. Fontos, hogy festés előtt pontosan mérjük le a felületet, és csak annyit vegyünk, amennyire szükségünk van. A felesleges festék a legnagyobb probléma forrása. Ha megmarad a festék, ne dobjuk kukába. Veszélyes hulladéknak minősül. Adjuk oda szomszédnak, ismerősnek, vagy tegyük fel egy helyi cserecsoportba. Ha végleg meg kell szabadulni tőle, vigyük a hulladékudvarba, vagy kérdezzük meg az önkormányzatnál, mikor lesz a következő veszélyes hulladékgyűjtés. A falak, amelyek között élünk, nem semleges hátteret jelentenek. Belélegezzük, amit rájuk kenünk, nap mint nap, éveken át. A természetes festékek nem csupán a környezetünket kímélik, a saját egészségünket is. És legtöbbször nem kerülnek többe, csak egy kicsit több figyelmet igényelnek a választásnál. Jó ökosodást kívánok mindenkinek!
2: Kedves hallgatóink, az imént az ökopercek ismétlését hallhatták, mi pedig egy felhívással érkeztünk, ugyanis a Szlovén Köztársaság kulturális közalapjának lendvai kirendeltsége ezúton tájékoztatja az érdeklődőket, hogy megkezdődik a lendvai fúvós zenekar újjászervezése. Várják mindazok jelentkezését, akik fafúvós, részfúvós vagy ütőhangszeren játszanak, és szeretnének aktívan részt venni a lendvai zenei hagyományok továbbéltetésében. A zenekari próbákat hetente egy alkalommal az esti órákban tartják, a fellépésekre pedig Lendván és a környező településeken kerül majd sor. Az első tájékoztató és alakuló találkozót pedig 2026. május 22-én 19 órakor tartják. A pontos helyszínről a jelentkezőket külön értesítik. Jelentkezni, illetve további információt kérni pedig az oe.lendava@jsokd.si e-mail címen, valamint a 02-57-88-536-os telefonszámon lehet. Ennyi tehát a felhívás, amivel mi érkeztünk információként. Ez az óra még jó sok zenével telik, aztán pontban 2-től érkeznek a jó kívánságok a szívküldiben.

Zalaszombatfára szól a mai első zenés jókívánság. Hans Jánosné Inci mamának 80. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget és hosszú boldog éveket kíván férje Jani és lánya Kati.

Ugyancsak Zalaszombatfán Hancs Jánosné Inci mamának 80. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget és hosszú boldog éveket kívánnak, és azt, hogy a Jóisten tartsa még sokáig közöttük. Lánya Jutka, Veje Pisti, unokái Gabi, Szandi férjével, Ádámmal és a két kis dédunokája, Hunor és Nándi.

Az alaszombatfai Hancs Jánosnénak szól a következő nóta is, amellyel nagyon sok boldog születésnapot kíván fogadott fia Gabi, párja Vera és Balázs.

Sebők Ferencnének szól a jó kívánság Pákára. Boldog 70. születésnapot kíván, és köszöni azt a sok szeretetet, türelmet és gondoskodást, amit egész életében adott a családjának. Büszke rá, és hálás, hogy mellette élheti az életét. Jó egészséget, boldogságot, és még sok szép évet kíván együtt szeretetben, szerető férje, Ferenc.

Spákára szól a következő üzenet is. Sebők Ferencnének, a drága nagymamának, születésnapja alkalmából gratulálnak, köszönik a sok finomságot, az öleléseket, a kedves szavakat és azt, hogy mindig mosolyt csal az arcukra. Kívánják, hogy még nagyon sokáig velük legyen, és legyen mindig ilyen vidám, kedves és szeretettel teli mama, mint eddig. Unokái Noel, Nóra, Gergő, Bence barátnőjével, Letíciával és Flórián.

70. születésnapján köszöntik Pákán a drága édesanyát, Sebők Ferencnét, aki tele van szeretettel, gondoskodással és rengeteg áldozattal. Köszönik, hogy mindig mellettük állt, hogy a szívéből adott, és hogy ő a családjuk biztos pontja. Nagyon szeretik, és kívánnak neki jó egészséget, boldogságot, nyugalmat, és még sok-sok szép évet. Gyermekei Péter párjával Anikóval, és Tímea párjával Gáborral.

Csörnyeföldön köszönti a következő dal Fordán Zoltánt. 50. születésnapján szeretettel gratulál, kívánja, hogy a jó Isten éltesse sokáig erőben és egészségben szerető családja körében. Sógornője, Fordán Ferencné, Rozi.

Dénes Emilnek szól a jó kívánság Porszombatra. 84. születésnapja alkalmából jó erőt, egészséget és hosszú életet kíván fia László és párja Szilvi.

ugyancsak Porszombatra Dénes Emilnek születésnapja alkalmából. Jó erőt, egészséget és hosszú, vidám életet kíván Bence Laci, párja Szilvi, Bulcsi és Gizi mama.

Zalaegerszegre üzennek a következő dallal. Töreki Tamásnak és feleségének, Cseke Ilonának. Házasságkötésük 50. évfordulója alkalmából szívből gratulálnak, jó egészséget és további hosszú, boldog, közös éveket kívánnak. 3 lányuk, Vejeik és 9 unokájuk.

Belső Sárdon Tompa Ferencnének, a drága édesanyának boldog születésnapot kíván, aki őt nagyon szereti, fia Gyuszi és családja.

Belső Sárdon Tompa Ferencnének szól ismét a dal. Egy gazdag élet és 99 megélt éve alkalmából örömmel köszöntik és ünneplik őt. Kívánják, hogy továbbra se veszítse el derűjét, és őrizze meg életkedvét szeretteiért. Boldog születésnapot kíván fia Feri és felesége Mari.

Belsősárdon Tompa Ferencnét köszöntik az unokák is, akik szerint kinek dédmamája van, annak boldogsága is van, és vele teljes a család. Nagyon boldog születésnapot kívánnak unokái Móni, Bea, Szilvi és Gergő, valamint dédunokái Kornél, Ákos és Ádám.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullám az 558-as kHz-en. Mura vidéki magyar rádió.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Lendava Travel utazási iroda tapasztalatain keresztül mutatjuk be, hogyan változnak az utazási szokások, és milyen trendek alakítják ma a turizmust. Szó lesz az utazási kedvről, a foglalási szokásokról, valamint arról is, mire figyelnek leginkább az utazók a döntéseik során. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

Május 12-e óta minden filmkedvelő figyelme Dél-Franciaország felé irányul, méghozzá a 79. Cannes-i filmfesztivál miatt, melyen olyan sztárok érdekeltek idén, mint Rami Malek, Scarlett Johansson, Lea Seydoux, Sebastian Stan, vagy a rendezői debütálására készülő John Travolta. Idén pedig magyar sikereknek is szurkolhatunk. Lassan már 10 éve annak, hogy nemrégiben még Magyarországon forgató Rami Malek Freddie Mercury-ként énekelte be magát a nézők szívébe a Bohém Rapszódiában. Nem kizárt, hogy a második aranyszobrocskáját a Cannes-ban bemutatott filmje a The Man I Love hozhatja neki házhoz. A Paper Tigerben pedig Adam Driver, Scarlett Johansson és Miles Teller egy lehengerlő krimidrámával készülnek felcsigezni a fesztivál hangulatát. A fesztivál felhozatalát a lehengerlő és olykor sokkoló élettragédiák is színesítik majd. Ebbe a táborba tartozik majd a németek és lengyelek által közösen készített Waterland, melyben Thomas Mann regénybe illő életét csodálhatjuk meg a vásznon. Méghozzá a német filmgyártás olyan sztárjai tolmácsolásában, mint Sandra Hüller vagy August Diehl. A Beatles rajongóknak pedig igazi csemege lesz a John Lennon The Last Interview, Steven Soderbergh dokumentumfilmjében az archív felvételek napjainkban készült interjúkkal lett ötvözve, hogy felidéztesse a közönséggel John Lennon halálát. Gyönyörű színésznőkből sem leszünk hiány. A Gentle Monster, a Becstelen Brigany és a James Bond filmek szépsége Lea Seydoux fog egy sikeres zongoristát alakítani, aki a kiégés elől vidékre menekülő férjének a lelkét igyekszik ápolni. A nemrég még az HBO Maxot a társcímre keresztelt horrorjával letaroló Sophie Thatcher, a francia közönséget pedig ezúttal a Her Private Hell című filmjével igyekszik megborzongatni. Sebastian Stan pedig felismerhetetlen külsővel sokkolja Cannes közönségét egy román-norvég koprodukcióban. A bosszú állók sztárja ugyanis kopaszra borotvált fejjel, borostával és szemüveggel köszön vissza a vászonról a Fjord című családi drámában, melynek másik főszereplője az utóbbi évek egyik legfelkapottabb európai színész óriása Renate Reinsve lesz. Hasonlóan meghökkentő lehet Pedro Almodóvar visszatérése is. A spanyol direktor legenda tavaly ugyanis nem rukkolt elő semmivel Cannes-ban. Idén viszont a műfajokat mesterien ötvöző Bitter Christmas című tragikomédiája lehet a fesztivál egyik nagy meglepetése. Idén több film is szerepel a programban, mely Magyarországhoz köthető. Ott van például a Szajki Péter nemzetközi szereplőbrigádot felvonultató, az anyaság nehézségeit elregélő Mielőtt elhagyjuk Toszkánát című drámája. De a francia Rivérán rendezik meg Nemes Jeles László legújabb moziának, a Moulinnek a díszbemutatóját. Na meg John Travolta is debütál rendezőként, ugyanis saját szerzeményét a Propeller One Way Night Coach című regényét 30 év elteltével maga filmesítette meg. Írja egyébként az Origo, ahol egyébként részletesen arról is olvashatnak, hogy az említett filmek miről szólnak. Amíg pedig önök olvasgatnak, mi zenélünk tovább, Gombos László Őrzem a szépet című dalával folytatjuk.

0: Sanyi, érzed? Itt van megint a spárga szezon illata.
1: Nem mondd, hogy már megint jön a hosszúfalusi spárga nap.
0: Bizony, május 23-án szombaton újra minden a spárgáról szól Hosszúfaluban.
1: Akkor már tudom. Szabadtéri konyha, spárgás finomságok, termelői piac, jó borok, koktélok.
0: Gyerekprogramok, egésznapos szórakozás és idén ott lesz Bine Volcsics is.
1: Tessék, a szlovén Masterchef egykori zsűri tagja. Na akkor ezt tényleg nem lehet kihagyni.
0: Spárga nap Hosszúfaluban. Május 23-án szombaton 11 órától a Faluotthonnál.
1: Ízek, illatok, zene, jó kedv.
0: És egy nap, amit a környék már jól ismer. Találkozunk Hosszúfaluban a Spárga napon.

Ha már bőven tart a Cannes, és elejtve említettük John Travoltát is, akkor beszéljünk róla egy kicsit bővebben. John Travolta ugyanis nagy port kavart azzal, hogy teljesen új külsővel jelent meg a Cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén, és sokan első pillantásra rá sem ismertek. A 72 éves színész lánya oldalán érkezett új filmje premierjére, ahol egy megható meglepetés is várta, írja egyébként a Marie Claire. A színész a Propeller One Way Night Coach című film premierjére érkezett tegnap, amely különösen fontos számára. Ez ugyanis első rendezése. A projekt ráadásul nagyon személyes is, hiszen az 1997-ben megjelent saját gyerekkönyvén alapul. Az este egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor Travolta vörös szőnyegre lépett 26 éves lányával, Ella Bleu Travoltával. A fiatal színésznő szintén szerepel a filmben, és fekete ruhában, gyémánt ékszerekkel jelent meg a premiéren. Apa és lánya szemmel láthatóan nagyon közel állnak egymáshoz. Együtt pózoltak a fotósoknak, miközben végig mosolyogva beszélgettek egymással. Az este azonban itt még nem ért véget a színész számára. Nem sokkal a vetítés előtt ugyanis váratlan meglepetés érte. A fesztivál vezetősége tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntette ki. A meghatódott színész a színpadon szinte alig találta a szavakat. Ez túlmutat az Oscaron, mondta könnyekkel küszködve, miután átvette az elismerést a fesztivál igazgatójától, Thierry Frémaux-tól. A közönség hosszú tapsviharral ünnepelte a színészt, aki láthatóan teljesen meghatódott attól, hogy ekkora elismerésben részesült Cannes-ban. Frémaux később azt is elárulta, hogy Travolta rendezői debütálása volt az első hivatalosan kiválasztott film a 2026-os fesztiválra. A fesztivál igazgató ráadásul úgy fogalmazott, hogy Travolta a 20. és 21. század egyik legnagyobb művésze. Egyébként a Propeller One Way Night Coach hivatalosan május 29-én jelenik meg, így érdemes feljegyezni a dátumot, ha önök is szeretnék megtekinteni magát a filmet. A Cannes eseményeiről pedig percről percre tudósít a Filmtett erdélyi filmes portál is, így ha érdeklik önöket az elmúlt nap részletei, mindenképp érdemes ellátogatni a filmtett.ro weboldalára. Május 13-tól fogva ugyanis a Filmtett kollégái folyamatosan részletezik a fesztivál legfontosabb pillanatait egyenesen a helyszínről. Illetve, hogy azt ők is írják, szokásunkhoz híven rövid jelentésekben naplószerűen számol be a Crossetten és környékén történtekről, és a hosszabb kritikákat is beszűrjük ebbe a hírfolyamba. Érdemes naponta nyomni egy frissítést ezen a linken. No, mi csak ennyit tudunk ajánlani, ugyanis az olvasgatáshoz jól jön a jó muzsika, ebből pedig itt a Muravidéki Magyar Rádióban semmiképp sem lesz hiány. A folytatásban érkezik a Talk Tonight Válaszút című dala, na de Des, Dés László is énekelni fog.

A napokban a Csapból is a Cannes-i filmfesztivál folyik, így érdemes megemlíteni, hogy idén először fordul elő a Cannes-i fesztivál történetében, hogy a hivatalos program 22 alkotása között egyszerre három spanyol film versenyez az aranypálmáért. A fesztivál veteránjának számító 76 éves Pedro Almodóvar mellett, akinek hetedik filmje szerepel a versenyprogramban, a 44 éves Rodrigo Sorogoyen, valamint a Javier Calvo és Javier Ambrosi duó alkotása indul a legfontosabb díjért. Az 1950-es évek elején már történt olyan, hogy egyszerre három spanyol film is meghívást kapott Cannes-ba, de akkor még nem létezett az aranypálma, és a mozgóképes kultúra is más jellegű volt, tudósít az Origo egyébként. Na de, a témától egy kicsit eltérve, nem csak a filmek kevertek nagy port a Cannes-i filmfesztiválon, hanem Palvin Barbara is, ugyanis a magyar modell és férje Dylan Sprouse közös Instagram képeiből derült ki két napja, hogy gyereket vár. A képeken pedig nem csak Palvin Barbara hasa látszik, de a magzat egyik ökléről készült ultrahang kép is, amin egyébként a rockerek védjegyévé vált ördögszarv kézjelet mutatja. Dylan Sprouse, amerikai színész egyébként 2023. júniusában kérte meg Palvin Barbara kezét, alig egy hónappal később, júliusban a pár Ceglid Bercelen házasodott össze. Most a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon pedig először jelentek meg, vagyis hát jelent meg a modell a nyilvános előtt úgy, hogy látszott rajta, hogy várandós, írja egyébként a Telex. A Marie Claire cikkéből pedig már azt is megtudhatjuk, hogy tegnap Palvin Barbara ismét az egyik legnagyobb sztárja volt a Cannes-i filmfesztiválnak. A magyar modell ezúttal egy elképesztően dögös fekete ruhában érkezett a Nespresso exkluzív tengerparti eseményére, ahol büszkén simított a végig gömbölyödő pocakját. Bár az este házigazdája hivatalosan Dua Lipa volt, sokak szerint Palvin Barbara megjelenése vitte el a sót. A várandós modell egy különleges, várra húzott fekete bársony miniruhát viselt az Etrotól. A ruhát áttetsző csipkepanelek, harangújak és fűzőhatású részletek tették igazán látványossá. Egyszerre volt romantikus, sejtelmes és merészen szexi, miközben Barbara ragyogóan viselte egyre gömbölyödő alakját. Azért is olyan megható az örömhíre, mert Palvin Barbie korábban őszintén mesélt az endometriózissal vívott küzdelméről, bár nem ő az egyetlen híresség, aki ezzel küzdött. Ez a betegség pedig sok nő számára megnehezíti, vagy akár lehetetlenné teszi a családalapítást. Ám ő bátran vállalta tavaly a műtétet, ahogy arról a Marie Claire is írt régebben, és lám, meg lett az eredménye. Mi pedig csak gratulálni tudunk a párnak, mint ahogy azt nagyon sokan már megtették a bejelentő bejegyzés komment szekciójában. Na meg folytatni ezt az órát jobbnál jobb zenékkel. P. Barnabás fog énekelni a következő percekben, érkezik az Álomzár.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. Hogyan járulhat hozzá egy foglalkozás ahhoz, hogy a fiatalokat ne félelem járja át a klímaváltozás miatt, hanem képesek legyenek tenni ellene? A magyar fiatalok tudják, hogy a klímaváltozás az ő életükre is negatív hatással lesz. Mégsem tudnak mit kezdeni ezzel az érzéssel, mert nem tudják, mit tehetnének. Szorongás, tehetetlenség, tájékozatlanság. A UNICEF Magyarország kutatásai szerint ezek a szavak írják le legjobban azt, ahogy a 10 és 21 év közöttiek a klímaváltozáshoz viszonyulnak. Nem a közömbösség jellemzi őket, hanem a cselekvés hiánya. Nem érdektelenek, pusztán nem értik az összefüggést a tudás, az érzelmek és a tettek között. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány igazgató helyettese, Sódar Gabriella, éppen erre a hiányra adott választ, amikor önkéntesként megtartotta a Klíma Ébresztő Óra elnevezésű foglalkozást. Erről szólunk a mai Zöld zónában. Az éghajlatváltozás hatásai nem váratnak magukra. Szélsőséges hőhullámok, aszályok, árvizek, a biodiverzitás pusztulása. Ezek ma is zajlanak. A gyerekek ezeket a híreket látják, hallják, érzik, hogy baj van. De az iskolában ritkán kapnak lehetőséget arra, hogy feldolgozzák, amit tudnak, és hogy ettől a félelem helyett konstruktívabban nézhessenek a jövőbe. A Klíma Ébresztő Óra foglalkozás ezt a keretet adja meg. Nem tudományos előadás, nem kelt katasztrófa hangulatot, hanem olyan struktúrát, élménypedagógiai foglalkozás, amely a diákok meglévő tudására alapozva fokozatosan vezet el a megértéstől a cselekvésig. A 245 perces program a UNICEF kutatásaira és a gyermekjogi megközelítésre épül. Arra, hogy a klímaváltozás nem csupán ökológiai kérdés, hanem a gyerekek alapvető jogait, az egészséghez, az oktatáshoz, a biztonsághoz való jogot is közvetlenül fenyegető válság. A klímaszorongás valós jelenség, és a kutatások szerint a fiatalok körében egyre inkább jelen van. Ugyanakkor a szorongás önmagában nem vezet cselekvéshez, ahhoz értés és önbizalom kell. A Klíma Ébresztő Óra éppen ezt a hidat építi meg. A hiteles információk nem csak az eligazodásban segítenek, hanem azt az érzést is erősítik, hogy az ember képes tenni valamit. A foglalkozás módszertana tudatosan kerüli a bűntudatkeltést és az apokaliptikus hangot. Ehelyett arra összpontosít, ami igaz és motiváló egyszerre. A klímaváltozás komoly probléma, de nem megoldhatatlan. És a fiatalok nem passzív elszenvedői a helyzetnek, hanem aktív résztvevői lehetnek a megoldásnak. Hiszen nem elég, ha a fiatalok érzik, hogy a jövőjük a tét. Tudniuk kell azt is, hogyan tehetnek érte. A szervezet adatai szerint a klímaváltozás aránytalan terhet ró a világ legkiszolgáltatottabb gyerekeire. Magyarország is érintett. A szélsőséges időjárási jelenségek, az egészségügyi hatások és az ökoszisztéma változása a fiatalokat közvetlenül érintik. Ezért nem elég, ha a klímaoktatás egzotikus jelenségként mutatja be a problémát. A fiataloknak saját életükre vonatkozó, valódi összefüggéseket kell látniuk. A Klíma Ébresztő Óra foglalkozás ezt teszi. És azok a diákok, akik részt vesznek a foglalkozáson, nem csupán tájékozottabbak lesznek, hanem olyan gondolkodásmódot visznek magukkal, amely hosszú távon alakítja döntéseiket, szemléletüket és talán a körülöttük élőkét is. A program ingyenesen igényelhető a befogadó kapacitás függvényében. A jelentkezéshez nem kell más, csak egy e-mail, valamint az a meggyőződés, hogy a következő generációnak valódi eszközöket kell adnunk a szorongás helyett. A UNICEF Magyarország 2026-ban is folytatja klímavédelmi programját, amelyhez olyan szakmai és vállalati partnerek csatlakozását várja, akik számára fontos az ifjúság edukációja és bevonása a fenntarthatósági kérdésekbe és a jövő alakításába. Az a törekvés, hogy minél több iskolába eljuthasson a program. Jelentkezni lehet a klimahősök@unicef.hu e-mail címen. Más. A fenntarthatóság korunk egyik legfontosabb és legösszetettebb kérdése. Milyen világban élünk majd 10, 20, 50 év múlva? A Kárpát-medencei fenntarthatósági témahét egy komplex, szemléletformáló rendezvénysorozat, amely a jövő generációját, a diákokat szólítja meg, és izgalmas tanórákkal, iskolai, valamint iskolán kívüli programokkal, pályázatokkal, versenyekkel ösztönzi őket a minél nagyobb arányú részvételre. Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a 2026-os fenntarthatósági témahétre is három kiemelt és két állandó témában készültek oktatási anyagok és óravázlatok. Idén az erdő mint ökoszisztéma, a mozgás és egészség, valamint a fenntartható közlekedés, illetve évről évre visszatérő témaként a hulladék kérdésköre és a tudatos vásárlás kerültek feldolgozásra. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
2: A Zöld Zóna ismétlése után mi már vissza is térünk a Cannes-i filmfesztiválhoz, hát mi máshoz. Most egy kicsit komolyabb, elgondolkodtató témával. A legtöbb olyan filmes, aki magát a film művészetét kedveli, valószínűleg és remélhetőleg továbbra is úgy fogja gondolni, hogy a mesterséges intelligenciának semmi keresnivalója a művészetek világában. Legyen szó film, irodalom, tánc, előadó vagy képzőművészetről. Viszont úgy tűnik, hogy a fejlődő világnak már ezek semmit sem érnek. Ugyanis május 11-én este a Meta technológiai csoport bejelentette, hogy több éves szponzorációs megállapodást kötött a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivállal, ami új mérföldkő a vállalat számára. Konkrétan a Meta lesz a Cannes-i Filmfesztivál új hivatalos partnere, felváltva a TikTok rövid videó platformot egy több éves stratégiai partnerségi megállapodás keretében. Ez a lépés azonnal felkeltette a figyelmet, mivel a Meta jelenleg az egyik olyan vállalat, amely a legtöbbet fektet be a mesterséges intelligenciába, miközben ez a technológia továbbra is rendkívül vitatott téma Hollywoodban és az európai filmiparban. Az együttműködés részeként a Meta számos promóciós eseményt tervez szervezni a Ray-Ban Meta okos szemüveg kollekciójához, amely integrálja a videót és a mesterséges intelligenciát. Ez a termék egyre népszerűbb a közéleti véleményvezérek körében, de jelentős adatvédelmi aggályokkal is szembesül. A Meta a 2026-os Cannes-i Filmfesztiválon is bemutatta legújabb mesterséges intelligenciával vezérelt videókészítő technológiáját. Ezt a technológiát nemrégiben az Oscar-díjas Steven Soderbergh rendező is alkalmazta a John Lennon az utolsó interjú című új dokumentumfilmjében. Az idei Cannes-i Filmfesztiválon bemutatkozó film jelentős vitát váltott ki amiatt, hogy mesterséges intelligencia által generált felvételeket használt John Lennonról és feleségéről Yoko Onoról. Soderbergh rendező szerint a film körülbelül 10%-át mesterséges intelligencia által generált videókkal készítették, hogy olyan jeleneteket alkossanak újra, amelyeket a való életben nem lehetett volna felvenni. A mesterséges intelligencia jelentős jelenléte a 2026-os Cannes-i Filmfesztiválon egyértelműen tükrözi a mozi világában zajló jelentős változásokat. Valójában sokan egyre inkább a mesterséges intelligenciát tekintik közvetlen fenyegetésnek a munkahelyekre, a szerzői jogokra és a művészi alkotás eredetiségére nézve. Ez már a történelmi jelentőségű hollywoodi írók és színészek 2023-as sztrájkjának is egyik fő oka volt. Franciaországban több ezer művész és filmes írt alá egy nyílt levelet, amelyben figyelmeztetnek, hogy a mesterséges intelligencia ellopja a szellemi tulajdont a kreatív ipartól. Ebben az összefüggésben a Meta Cannes-i Fesztivál hivatalos szponzorává válása annak a jele, hogy a mesterséges intelligencia már nem a mozikon kívül van, hanem fokozatosan, egyenesen a globális szórakoztatóipar szívébe kerül, ahol a technológia és az emberi kreativitás közötti vita várhatóan még hevesebbé válik az elkövetkezendő években. Meddig kell vajon elmennünk, hogy bevalljuk az Emmy művészetekbe való hozatalával csak az eredetiséget és a lelket vesszük ki az alkotásból? Lesz-e egyáltalán ilyen felismerés? Ez már a jövő zenéje. A cikket egyébként a vietnam.vn oldalán találják meg, mi pedig addig a jelen zenéjénél maradunk, és ha már zene, akkor hamarosan vár önökre a hét zeneszáma is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

17 óra 52 perc van, a Folkphonics dalát hallhatták az imént, mi pedig 6-kor ismét önöknek adjuk a választás lehetőségét, és megkezdjük a 7 új magyar nótájának megválasztását. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, mindjárt érkezik is a hét magyar nótája első javaslata, ez nem más, mint Solti Károlytól a Szeretnék május éjszakákon.

0: az 575 17 19, ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor a telefonszám plusz 386 2-es, majd pedig a két telefonszám közül az egyik. És még mielőtt fogadnánk hívásaikat, azért már üzenetben érkeztek szavazatok. Ketten szavaztak az első dalra, László és Tibor, és Szalai Lászlótól a Vándorfelhőket szeretnék meghallgatni, úgyhogy ez akkor elsőként fog szólni a nóták közül. E-mailben pedig Márta is szavazott, ő a második dalra, és Bálint Sándortól kérte tőlünk a Hogyha ír majd édesanyám. És már be is telefonált az első hallgatónk. Halló, halló, szép jó estét, jó napot kívánok!
1: Szép vasárnapi üdvözlet, Tamarám, mindkettőjüknek a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
1: Én az elsőre szavazó, nótát pedig szeretném kérni, Gyöngyvirágtól virágzik, illatozik májusban az oltár. Nagyon szépen megköszönöm, jó munkát a viszonthallásra.
0: Köszönjük szépen, hogy betelefonált és hogy szavazott, szólni fog a nóta. És van-e még telefonálunk? Van. Halló, halló, szép jó estét, jó napot!
2: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm!
2: Adonna vagyok, Rendtibőr.
0: Igen, melyik nótára szavazna?
2: Szavazni a másodikra.
0: Második nótára egy szavazat, igen.
2: És szeretném kérni Piros Pünkös napján imádkoztam érted című dalt.
0: Tehát Piros Pünkös napján imádkoztam érted, ugye?
2: Igen.
0: Rendben. Ha minden
2: köszönöm
0: igaz,
2: szépen,
0: akkor ez is szólni fog.
2: Szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot. És már a következő hallgatónkat köszöntöm. Haló, haló, szép jó napot, jó estét.
3: Haló, sokkolom, Tamara, Karcsi vagyok, Teskánzol.
0: Üdvözlöm.
3: Ketten a Gyulai Erzsére a harmadikra szavaznánk.
0: Tehát ketten a harmadikra, igen.
3: És ha lehetne, a nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.
0: Nem fúj a szél, nem... El tudná ismételni a másik részét?
3: Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.
0: Rendben, szólni fog a nóta. Köszönjük szépen, hogy telefonált és szavazott.
3: További kellemes napot mindnyájuknak. Kezdj sokkolom.
0: Viszont kívánjuk. És már a következő hallgatónk is betelefonált. Halló, halló, szép jó napot, jó estét.
4: Jó napot kívánok.
0: Üdvözlöm.
4: Valéria vagyok, Zalaegerszegből.
0: Melyik nótára húzhatjuk be a szavazatot?
4: Gyermekemmel ketten a harmadikra.
0: Kettő szavazott a harmadik nótára, rendben, és milyen nótát küldhetünk?
4: Hát Horváth Istvántól a Rúgarigó.
0: Horváth Istvántól a Rúgarigó?
4: Igen, verjed el.
0: Egy pillanat, csak ellenőrizzük, ha megvan-e. Rúgarigó volt, ugye?
4: Igen, igen.
0: Tehát Horváth Istvántól a Rúgarigó. Sajnos ez úgy tűnik, hogy nincs meg a zenetárunkban. Esetleg egy másik nótát küldhetünk?
4: Akkor Bangó Margittól mindegy melyiket.
0: Bangó Margit valamelyik nótája, rendben. Szólni fog akkor. Köszönjük szépen, hogy telefonált és szavazott. Kellemes vasárnap estét kívánunk.
4: Köszönjük.
0: És már itt is a következő telefonálunk. Haló, haló, szép jó napot, jó estét. Halló, halljuk egymást.
5: Kíván. Jó napot. Jó napot kíván. Imre vagyok. Üdvözlöm, kedves Tamara. Imre vagyok Szlovákiából.
0: Üdvözlöm.
5: Szeretnék szavazni a harmadikra.
0: Egy szavazat a harmadikra, igen.
5: És kérném, a jaj, de szép, szép, szép kék szeme van magának.
0: Jaj, de szép kék szeme van magának. Rendben, szólni fog a nóta. Köszönjük szépen, hogy telefonált. További kellemes vasárnapot kívánunk.
5: Én is köszönöm szépen, legjobbokat önöknek is.
0: És egyelőre úgy tűnik, hogy nincs több telefonálunk, de a folytatásban továbbra is várjuk telefonhívásaikat, úgyhogy bátran hívjanak bennünket. Már be is érkeztek a következő telefonhívások. Halló, halló, szép jó napot, jó estét!
6: Jó napot kívánok, Tamara, Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm.
6: Az első nótára szeretnék szavazni.
0: Egy szavazat az első nótára.
6: Azt szeretném kérni, azt mondják szerencsém van Kovács Apollóniától.
0: Tehát azt mondják szerencsém van, az előadó pedig Kovács Apollónia,
6: igen,
0: ugye?
6: Igen.
0: Szólni fog, köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes vasárnapot kívánok.
6: Én is köszönöm szépen, további szép napot kívánok, viszont hallásra.
0: Visszhall. És már itt a következő hallgatónk. Haló, haló, szép jó napot, jó estét.

0: Jó estét kívánok, üdvözlöm kedves Tamara, én Edith vagyok Söjtörről.
1: Üdvözlöm.
0: Én a harmadikra Gyulai Erzsébetre szavaznék.
1: Igen, egy szavazat a harmadikra.
0: És szeretném kérni azt a nótát Kovács Apollónia előadásába, az én bánatom már nagyon csöndes bánat.
1: Tehát Kovács Apollóniától az én bánatom egy nagyon csöndes bánat. Szólni igen. Fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot
0: köszönöm
1: kívánok.
0: Köszönöm a lehetőséget, szép estét, viszont.
1: Viszont kívánjuk. És már itt a következő telefonálunk. Haló, haló, szép jó napot, jó estét.
2: Csókolom, Vezinger, József vagyok, Csurgóról.
1: Üdvözlöm.
2: Szeretnék szavazni a harmadikra, Gyula Jerzsire.
1: Még egy szavazat a harmadikra, igen.
2: És szeretnék meghallgatni ott, ahol zúg az a négy folyó.
1: Ott, ahol zúg az a négy folyó. Rendben, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
2: Köszönöm szépen, szép napot kívánok, elég csókolom.
1: Kellemes vasárnapot kívánunk mi is. Haló, haló, szép jó napot a következő hallgatónknak. Jó estét.
3: Jó napot kívánok. Mária vagyok Berzencéről.
1: Üdvözlöm.
3: Én szeretnék szavazni a második nótára.
1: Egy szavazat a második nótára, igen.
3: Győr Józseftől szeretném meghallgatni, hogy te adtad nekem az elsőt.
1: Te adtad nekem az elsőt, milyen Józseftől?
3: Szomorú éjjel, buszéjel.
1: Rendben, szólni fog akkor a nóta. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
3: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
1: És már itt a következő hallgatónk. Haló, haló, szép jó napot, jó estét!
4: Csókolom, kedves Tamara, én Béla vagyok Gutolföldéről, ketten szavaznánk a második nótára.
1: Kettő szavazat a második igen. Nótára, igen.
4: És azt a nótát kérném, hogy sárga-piros szirmát bontja már a vadrózsa Bojtor Imre előadásában. Tehát sárga-piros rózsát, szirmát, sárga-piros szirmát bontja már a vadrózsa.
1: Sárga-piros szirmát bontja már a vadrózsa.
4: Bojtor Imre az énekes.
1: Bojtor Imre előadásában. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy ez a nótánk nincs meg, viszont van egy olyanunk, hogy halvány piros szirmát esetleg az lesz majd.
4: Akkor lehet, hogy igen.
1: Rendben, akkor Bojtor Imrétől halvány. Fog szólni a halvány piros szirmát. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
4: Nagyon szépen köszönöm a megkeresést, és további szép napot kívánok önöknek.
1: Kellemes vasárnapot kívánunk mi is.

0: És már be is érkeztek az újabb telefonok. Haló, haló, szép jó napot, jó estét!
1: Jó estét kívánok!
0: Üdvözlöm!
1: Én szeretnék szavazni a másodikra, ketten szeretnék.
0: Kettő szavazat a másodikra, igen.
1: És szállóidő, öreg idő.
0: Szállóidő, öreg idő?
1: Igen.
0: Szállóidő, öreg idő, egy pillanat, csak ellenőrizzük, hogy megvan-e. Megvan, és szólni fog Kis Károly előadásában. Köszönjük szépen, hogy telefonált.
1: Én is köszönöm.
0: Kellemes vasárnapot kívánunk. És már a következő hallgatónkat köszöntöm. Haló, haló, szép jó napot, jó estét.
2: Haló, adjon Isten jó napot.
0: Üdvözlöm.
2: Kedves Tamara. Hárman szavazunk a másodikra, Bettivel és Ádámmal.
0: Három szavazat a másodikra,
2: kérése,
0: igen.
2: Itt vannak a mögöttem, de most én bemondom, mert már beírtam, de nem, úgy látszik, nem tetszett észrevenni.
0: Rendben,
2: a hallgatjuk. A muzsikáljatok, muzsikáljatok, gyere véncigány.
0: Muzsikáljatok, muzsikáljatok, gyere véncigány.
2: Nem, muzsikáljatok, muzsikáljatok, gyere véncigány.
0: Rendben.
2: Kovács Apollóniától.
0: Igen. Kovács Apollóniától szólni fog akkor a nóta, igen.
2: Igen. Aztán az Ádám kérése a künna-dorozsmai határban.
0: Künna-dorozsmai határban?
2: Igen.
0: Rendben, csak egy pillanat, hogy ellenőrizzük, hogy megvan-e.
2: Pedig.
0: Igen, megvan. Hallgatom.
2: Csak olyat kérünk, ami megvan.
0: Rendben. Melyik lenne akkor az ön kérése?
2: Az alföldi szép rónaságon, Karcagi Nagy Zoltán, múlt héten is szólt a rádióban, úgyhogy ennek biztosan meg
0: akkor
2: kell
0: lenni. Biztosan meg lesz, rendben.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
2: Önöknek is viszont hallásra.

Kedves hallgatóink, a mai hét magyar nótája szavazásra a második nóta nyerte Dóri Józseftől a Madár Vígan dalol a Lomboságon, és ebben az órában akkor szólni fognak az önök nótakérései. Tartsanak velünk és hallgassák meg őket!

szójatok be az ablakán. Mondjátok, hogy nyilkoztok felőlem. Mondjátok, hogy ne búsuljon, jól megy sorom, jóta eljöttem. Ne tudja meg, hogy

gondolok, mikor nékem az így.

azt hiszem, te vagy az első. Itt igazán tiszta szívből szerettem. Amikor az őszi szellő elsodorja a sárgodó levelet.

0: Kedves hallgatóink, már csupán két nóta fér bele ebbe az órába, aztán érkezik önökhöz az esti mese, 8 óra terepjárót ismételjük, 9-től a csodálatos világunk ismétlését hallhatják, na meg az esti műsor folyamán jó sok zene is vár önökre. A délutáni csapat pedig búcsúzik, a zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus Király Tomislav, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. További kellemes estét és kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak.
1: Muzsikálj, csak muzsikálj, csak gyere.

0: Benedek Elek, ördögköve. Sok száz esztendővel ennek előtte egy ördög tartózkodott Szászváros vidékén. Ennek az ördögnek abban telt a kedve, hogy amely háznál szép leány volt, oda csak beállított, megkérte a leány kezét, s adták, nem adták, fogta a lányt, s meg sem állott vele a pokol tartományáig. Egy esztendőnek a lefolyásán 10-20 szép leányt is elvitt az ördög, s megfogni nem tudták, mert ő nem a földön járt. Felszállott a levegő égbe, s a madárnál is sebesebben repült az elrabolt leánnyal. Volt a többek közt egy Filána nevű leány, akinek messze földön nem volt párja szépségben. Filána jegybéli mátkája volt a vidék legszebb legényének, s már készülődtek is a lakodalomra. Az alatt az idő alatt, míg a lakodalomra készülődtek, nem volt nyugodalom Filánáik házában. Éjjel, nappal reszkedtek, hogy Filánáért is eljön majd az ördög. Nem is igen mozdult ki Filána mellől a mátkája, őrizte, vigyázta, mint a szeme fényét. De az ördög látatlanban folyton a ház körül leskelődött, s abban a pillanatban, amint a vőlegény kifordult a házból, beugrott az ablakon fényes aranyos ruhában, s annak rendje módja szerint a szülőktől megkérte a leány kezét. Az öreg gazda megfogta a leánya kezét, aki az ördög láttára szinte fehér lett, mint a fehérített vászon, s mondta az ördögnek: nem adom neked a leányomat, hiába öltöztél aranyos gúnyába, jól látom én, hogy ördög vagy. Na bizony, ha nem adod, nem is kérem többet, mondta nagy hegykén az ördög, s kiragadta a leányt az apja kezéből. Aztán az egyik kezével átkarolta a leányt, felszökött az ablak fájára, s éppen föl akart vele szállani, mikor beszaladt a szobába a vőlegény, ki észrevette az ördög jövetelét. A bátor legény hirtelen megragadta az ördög lábát, hogy visszahúzza, de az ördög sokkal erősebb volt, könnyű pehelyként kapta fel a legényt is, a leányt is, s repült velük, hogy csak úgy surrogott, burrogott a levegőjég. Hanem hiába, mégsem tudott egy végtében a pokol tartományáig repülni, nagyobb volt a teher, mint amekkorához szokott. S útközben a sebes vizepartján egy magas kőszikla tetején megállapodott, hogy pihenjen egy keveset. Na de a legénynek sem kellett egyéb. Összeszedte minden erejét, megragadta az ördögöt, s mondta neki: egy életem, egy halálom, a mátkámat nem hagyom neked, ördög. Talpra ugrik az ördög, birokra mennek, hányják, vetik, forgatják egymást, az ördög előveszi minden mesterségét, de a legény is ismerte a birkózásnak minden fortéját ám, s egyszerre csak felkapta az ördögöt, megkerengette a levegőben, s ledobta a sebes vize mellé. Az ördög talpra esett, de Abbéli nagy csodálkozásában, hogy egy ember fia ügyesebben tudott lenni, mint ő, egyszeribe kővé meredett, s ott áll ma is, keresztbe font kézzel. Fent a szikla tetején azt mondják, még ma is látszik az ördög, s a legény lábnyoma is, amint egymással küzdöttek.
1: Itt a vége, most jövünk le! Szép volt, másen volt! Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
6: és 92,7 MHz-en.
7: Középhullámon az 558-as kHz-en.
6: Muravidéki Magyar Rádió.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja. Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Családok Nemzetközi Napja alkalmából Lendva község negyedik alkalommal szervezte meg a Családok Napját, amelynek ezúttal Radamos adott otthont. A rendezvényen a rossz idő ellenére számos család vett részt. Szórakoztak, társalogtak, de közben élvezték a göntérházi óvodások és az általános iskola tanulóinak, valamint a lendvai zeneiskola növendékeinek kultúrműsorát. A szervezők a gyerekeknek is számos szórakozási lehetőséget biztosítottak, köztük a Csuki Együttes zenés programját. Az ingyenes ételről és italról a radomosi helyi közösség gondoskodott. Fehér Ilona készített összeállítást a lendvai Családok Napjáról.
2: A Családok Napján Magyar János, Lendva község polgármestere köszöntötte a Radamosba érkezőket, mondván a rendezvényen évről évre egyre több család vesz részt. A szervező ezúttal változatos programot kínált minden korosztály számára. Andrejek Judit evangélikus lelkész és Stihetz Simon dobronaki plébános megáldotta a családokat, majd a kultúrműsorban a göntérházi óvodások ritmikával és néptánccal mutatkoztak be.

0: A Göntérházi kétnyelvű általános iskola tanulói egy szórakoztató színjátékban bemutatták, hogyan készülődik, indul el és érkezik meg családjuk a tengerparti nyaralásra. A rendezvény fénypontjának a Csuki Együttes zenés szórakoztató programja bizonyult, hiszen azt a gyerekek és a felnőttek egyaránt élvezték. Ezen kívül képzőművészeti műhely és alkotósarok várta a gyerekeket, de volt arcfestés, kézműves és fazekas műhely és más animációs foglalkozási lehetőség is. No meg egy kicsi, egy nagy és egy óriás légvár. Így aztán a két nagy sátorban volt nagy zenebona, zsivaj, lárma. Ennek ellenére, vagy éppen ezért, a jó hangulat miatt kikértük néhány szülő véleményét a családok napjáról.
1: Annak ellenére, hogy az időjárás is nem a legszebb, eljöttünk, hiszen mégis törekedtek a rendezők, hogy végre hajtsák a rendezvényt. Így hát találkozhatunk több családok, gyermekek, játszhattak, és úgy gondolom, hogy ez volt a rendezvénynek a célja is. És persze, hogy jól érezzük magunkat.
2: Miért jó az ilyen jellegű rendezvény? Mindenképpen csapatépítő jellegű, azaz, hogy családépítő jellegű. Elhozhatjuk nagymamákat, nagypapákat is. A család ugye együtt van, együtt alkotunk. Mindenféle új élményekben van részünk. Nagyon fontos, hogy a mai, hát úgymond rohanó világban, ahol ezek az ilyen hagyományos értékek egy kicsit így elvesztek, hogy visszatérjünk ahhoz, ami ténylegesen fontos, és az az, hogy ténylegesen a gyerekekkel foglalkozzunk, ne a rohanó mindennapok legyenek, és a szürke hétköznapok legyenek azok, amik a vezérfonalunk, hanem tényleg az, hogy leülünk egymással, alkotunk valamit, hallgatunk valami jó zenét, megiszunk, vagy megeszünk valami jót, és élvezzük ezt az időt, ami adatott nekünk így együtt.
3: Szerintem meg azért is fontos, hogy összehozza a családokat, tehát egymással találkozunk, amúgy is ismerjük egymás óvodából, iskolából, de mégis ez egy olyan laza pillanat, amikor tudunk beszélgetni, a gyerekek egymással játszani, és elsősorban igazán szeretnék gratulálni a szervezőknek, hogy ilyen elsős időben ilyen szuperül összehozták ezt a sátros, légváros dolgot.
0: A rendezvényen a Lendvai Zeneiskola és néhány tanulója is bemutatkozott. Basika Orbán Éva igazgatónőt kértük mikrofon elé.
4: Először is nagyon örültünk a meghívásnak, hogy ismét közreműködhetünk ugye a községünkkel, mint az egyéb intézetekkel. A gyerekek amúgy is szeretnek szerepelni, szeretik az ilyen ünnepségeket, amikor ugye együtt is lehetnek a családjukkal, és hát ez egy ilyen kicsit különlegesebb alkalom, nem az a tipikus szereplés, nem az a koncert. Fontosnak tartjuk azért is, mert ugye az új tanév előtti beiratkozási időszakban vagyunk, amikor bemutathatjuk, hogy mit művelünk, mit dolgozunk, hogyan tanítunk, miképp, mi mindent lehet nálunk tanulni, és hát itt ugye most sok a gyerek is, és hát meglátogatnak bennünket, a szülők is érdeklődnek, ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy ma itt vagyunk.
0: Végezetül Magyar János polgármestert kérdeztük a Családok Napja alkalmából szervezett rendezvény jelentőségéről, céljáról.
5: A család az egy alapsejt a társadalomnak, ugyanúgy a községnek is. Ugyanúgy a családban a gyerekek az első lépést, az első szót, az első szeretetet, az első ölelést kapják, és ezzel viszik magukkal ezeket az értékeket. Az értékek számunkra fontosak, hiszen a tisztelet megadás az úgy a gyerek korában a neveléskor nagyon fontos tény. Tiszteljük a családokat, és reméljük, hogy a gyerekek, akik mostant emlékeztetés dologba vesznek részt, hogy valamikor később visszaemlékeznek arra, hogy a Lendva községbe tisztelték, és számunkra ezért valami rendezvényt tartottak. Tudjuk, hogy tegnap világszerte világnapot ünnepeltek. Mi nem csak ünnepeljük, hanem éljük is ennek a napját. Legfontosabb az, hogy a gyerekek tudnak játszani, társalogni, és persze ennek a gyors életnek, gyors világnak egy kis visszaállást azért jó esik, hiszen a szülők is szórakoznak egymással, amikor a gyerekek gondolatlanul játszanak, akkor a szülők pedig tudnak egymással szórakozni. És ennek is ez a fontos része.
0: Nyilatkozta Lendva község polgármestere. A nem éppen kellemes időjárás ellenére sokan ellátogattak Radamosba a Családok Napjára. A két nagy rendezvénysátorban kicsik és nagyok egyaránt találtak maguknak szórakozási lehetőséget. A lényeg, hogy mindenki jól érezte magát.
6: Baracz Nándor Neendert sokoldalú emberként ismerik, mindenekelőtt zenészként, az Apunk a Punk énekese és szövegírójaként, a Népújság lektoraként, képzőművészként, miközben eredetileg közgazdász, de ezzel talán sohasem foglalkozott. Hallhattuk az Akriltulok és Filcbölény című kiállításának a megnyitóján tegnap a Lendvai Színházban. Először a címre kértünk magyarázatot, a riporter Botka Ágnes.
7: Tehát ugye Akriltulok és Filcbölény, mivel ugye nem arra törekszem, hogy valamiféle autentikus másolatot készítsek, ezért nyilván nem használok korabeli anyagokat, okkert nem borítok otthon, és korommal nem festek. Ez is egy kicsit a geg része, hogy hát műanyag alapú akril festékkel és filctollal készülnek.
8: És a tulok mire utal?
7: Hát ugye az őstulkot ábrázolták elég gyakran, hogy a bölényeket, őstulkokat, és akkor hát ez így olyan, mint egy mesebeli cím, hogy Akriltulok és Filcbölény, kicsit mint egy Lázár Ervin mese. A hamis őskori mesék, ugye ez lenne. És itt a hamis is fontos, az őskori, meg a mese is.
8: Végül is hogyan fordult éppen ehhez a műfajhoz, vagy hogyan talált rá ezekre a kellékekre, és hogyan találta meg önmagát ebben a fajta őskori művészetben?
7: Hát én mindig ősembernek éreztem magam a lelkem mélyén. Az egy idealizált társadalom számomra, ahol közösségben, együttműködésben volt egyfajta romantikája, nyilván sokkal keményebb korszak volt ez azért annál, mint hogy itt tekintsünk rá, de én, nekem ez mindig, mintha a gyökereimben lett volna, és emiatt az ősi motivumokhoz nagyon erősen vonzódtam, és a régi fához én még nagyon erősen vonzódom, és ez találkozott valahol, mert a régi fa erezete, története, amiket átélt, itt a disznóbontó asztaltól, satupadig, pincehajtókig minden van, az azért meg valahol visszaadja a barlang felületének a hatását, de rögtön tartalmaz egy rejtett történetet, maga a fa, és akkor erre már csak a különböző őskori motivumokat én a magam feje szerint elrendezem, és adok hozzá furcsa címeket, hogy azért ne vegyük annyira komolyan magunkat, és akkor az abszurd meg az irónia is belekerüljön.
8: A kiállítást Meszelics Júlia nyitotta meg, ahogyan mondta, ez egy merőben szokatlan anyag, mert itt találkozik az őskor a napjaink kultúrájával. Mi az a közös ebben a két nagyon-nagyon távol eső kor között?
9: Valójában első tekintetre ez a két kor nem csak időben, ez több mint 40 ezer év, habár egy régész ezt sokkal jobban le tudná írni, mint én. Tehát nem csak elsőre tényleg azt hinnénk, hogy az első a másodikkal nincs köszönő viszonyban, de valójában az ősi kultúrákkal mai napig nagyon szoros a kapcsolatunk. Annak ellenére, hogy erről talán nem is veszünk tudomást, vagy nem tudatosítjuk saját magunkban, hiszen ezek az ősi, nem is mondanám vallásnak, talán hiedelmek, az ősi ember lelkéből fakadó, úgymond spirituális konklúziók elég egyszerűek. Ezek olyan, mint a kettő meg a kettő az négy, csak egy spirituálisabb szinten, és ugyanezekkel a mozdulatokkal, ugyanezekkel az ötletekkel és konklúziókkal operál a kortárs ember is. Annak ellenére, hogy ezek az ötletek először akkor bukkantak fel, amikor az ember úgymond meg tudta különböztetni saját magát az állattól. Tehát Arisztotelesz is azt mondta, hogy az ember az valójában valami, ami az Isten és az állat között létezik, és ezt a mai napig nem tudtuk megváltoztatni, szerencsére vagy másképp.
10: A kiállítás érzékszervi élményekre épít, hiszen a látottakat őskori hangeffektusok modern feldolgozása egészíti ki. Míg egy fatörzs üregébe az ősember barlangjának szagvilágát keverte ki Böröc Réka, illatszakértő, azaz szagíró. Aki kíváncsi a részletekre, a Horizont egyik következő adásában további érdekességeket tudhat meg az egykori barlangrajzok további érdekességeket tudhat meg az egykori barlangrajzok táblakép változatairól.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.

0: Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma egy népről mesélünk, melynek habár van országa, de nincs igazi állama. Kezdünk is.
2: Sokszor a magyar nép egy olyan panasz kultúrában van, hogy Trianon, meg hogy megcsonkított ország, meg hogy meghurcolt nemzet és hasonlók, ami persze jogos, de vannak olyan népek, amelyek bizony magyaroknál is sokkal súlyosabban jártak, hiszen a mai napig sincs nekik országuk, pedig még jóval többen vannak, mint a magyar nép tagjai. Na most egy ilyet szedtünk elő, és ez egyfajta ilyen negatív rekord, a kurdok helyzete.
3: Hát igen, nagyon érdekes dolog, és negatív rekord, ahogy említetted, a kurdok. Hát számuk a kutatók körülbelül 46 millióra teszik per pillanatban, tehát felülmúlják a 38-39 milliós Lengyelországot. Na most bevezetőként el lehet mondani, hogy számos népnek nincs független állama, például a katalánoknak, a baszkoknak, ugye a katalánok Spanyolország kötelékében élnek, körülbelül 7 millió van belőlük, Barcelona fővárosok, a baszkok pedig Spanyolország és Franciaország területén élnek, körülbelül 2,5 millió baszk van ezen a területen, de viszont ha megnézzük, világszerte még 16 millió baszk él Franciaországban, Chileben, Argentinában, stb. Lehetne sorolni, viszont a kurdokat említettem, 46 milliós nemzetnek nincs független állama.
2: Habár annyiból a baszkok példája jobban tetszik, mert azok tényleg egy nagyon különleges nép, míg a katalánok azért az egy új latin társaság, úgy mint a spanyolok is maguk, úgyhogy azokat úgy kvázi, na jó, külön népnek tartjuk őket, de sokkal közelebb vannak a spanyolokhoz, mint a baszkok. És a kurdok is ugye a többi, ha jól tudom, rokon néptől jobban elkülönülnek, majd most látjuk.
3: Hát igen, majd erről fogunk beszélni egyértelműen. Hát kik is ők, ezek a kurdok, mi történt velük, miért is nincs államuk? Hát ez nagyon érdekes, kérdés, hogy a kurdok az indo-európai nyelv család indo-iráni ágához tartoznak. Most a kurdok túlnyomó része négy államban él, Törökországban körülbelül 15 millió kurd él, Iránban 8 millió körül, Irákban 6,5 millió, Szíriában 2,2 millió, és akár természetesen világszerte is élnek. Ők az úgynevezett Kurdisztán őslakói, ezt kihangsúlyozom még egyszer, őslakói, szóval nem jöttek, hanem ott már voltak.
2: Mert ugye a török népségek azok általában jöttek. Ugye a mai Kazasztán területről, vagy körülbelül, perzsák például, vagy a, hát ugye a Izrael népének is ott vannak a bibliai legendák, hogy honnan jöttek, nem jöttek.
3: Hát igen, honnan jöttek, nem jöttek, elő lehetne vitatkozni.
2: Igen.
3: Igen, és akkor nagyon érdekes volna az egész történelem, ugye, és akkor végén az ősemberhez jutnánk, ugye, és Afrikából jött mindenki.
2: Úgyhogy
3: mindenki jött, úgy van.
2: Már olyan rég volt, hogy hát nem tudhatjuk, mert akkor még csak legendák voltak, meg szóbeszéd, úgyhogy ezt nem lehet tudni pontosan.
3: Igen, most már a különböző gén, meg a vérvizsgálatok mit fognak bebizonyítani, ez más egy dolog már, ugye persze. Szóval ezek a kurdok az úgynevezett Kurdisztán őslakói, na most a Kurdisztán terület nagyjából a Kelet-Törökországot, Észak-Irákot, aztán Nyugat-Iránt foglalja magában, e területek a Tigris folyó mentén vagy közelében találhatók.
2: Ezek ilyen domvidékes területek, amelyek jóval nedvesebbek egyébként, mint ami délebre van, amikor Irákról és Szaúd-Arábiáról gondolkodunk, ami már ugye sivatagos száraz terület, úgyhogy ezek azért egy jóval vonzóbb, izgalmasabb területek voltak, de olyan szempontból nehéz is itt lakni, meg létezni, vagy mondjuk gazdálkodni, mert nagyon dimbes-dombos területnek hegyes, meg a klíma is ilyen változékony, itt is megint van olyan nagyon nedves időszak, meg akkor nyáron nagyon száraz időszak.
3: Hát igen, most eszembe jutott egy érdekesség, hogy említetted ezeket a hegyeket, ugye? Idézem, a kurdoknak nincsenek barátaik, csak a hegyek. Hát igen, amikor a különböző nemzetek a kurdokat üzték, támadták, stb., akkor a kurdok persze a magas hegyekbe vonulhattak vissza, és csak a hegyek voltak a barátjai.
2: Igen, úgy, mint a pesmergák, meg nem tudom, kik azok az afganisztáni ellenállók, meg ugye a talibán is, ugye ez is híres, most az utóbbi évtizedekben úgy húzták ki az amerikaiak, meg az oroszok ellen, hogy a hegyek voltak nekik is a barátaik.
3: Persze. Na és hogyha megnézzük most az ókor, nagyon érdekes a kurd történelem az ókorban. Egyes kutatók szerint a gutik, a kurdok ősei, hát a gutik körülbelül 4000 évvel ezelőtt Mezopotámia részeit birtokolták, és megalapították az úgynevezett guti birodalmat. Országukat Kurduinnak is nevezték, később természetesen bizonyos okok, háborúskodások miatt megszűnt ez az ország. Na majd 3500 évvel ezelőtt pedig létrejött az úgynevezett Mittani birodalom, fővárosa Vasukáni volt. Na érdekes, hogy a kurd szó jelentése, a Vasukáni szó jelentése az, hogy jó forrás. Ez a birodalom is természetesen különböző háborúskodások, elemi csapások miatt megszűnt, és már létrejött egy harmadik birodalom, az úgynevezett Méd birodalom, időszámításunk előtt 678-ban alapították, vagyis pontosabban alapította a Bajjákú fejedelem. Területe több mint 3 millió négyzetkilométeres volt. Nagy birodalomról beszélünk, fővárosa pedig Ekbatan, Ekbatana volt, ennek az Ekbatanának a jelentése magyarul pedig a gyülekezés helye. Szóval itt szoktak gyülekezni a kurdok, és itt fogadtak el különböző törvényeket, határozatokat, stb. Na majd a Mért Birodalom időszámításunk előtt 550-ben a perzsák felkelésével összeomlott, utódja pedig majd az Óperzsa Birodalom lett.
2: Kell tudunk, hogy a mai Irán kvázi Perzsián született meg, vagyis hát a mai Irán is egy több nemzetiségű ország, ugye most ugye folyamatosan a hírekben van, azért is egy kicsit olyan problémás, de a perzsák voltak úgymond itt az a előnép, vagy a domináns nép, vagy akárhogy is mondjuk, de ugye nagyon bonyolult ennek a Közel-Keletnek a történelme és a helyzete, mivel itt sok különböző félefajta nép jött, ment, és ugye ilyen-olyan birodalmak, ugye itt egy nagyon hosszú történelem van, itt több ezer év alatt ugye tudjuk, hogy hány asszíri, babiloniai, akkád birodalmak voltak, ugye egy kicsit lejjebb, ugye akkor ott van a Biblia, amelyben tudjuk, hogy a Izrael népének is milyen fantasztikus történelme van, ugye akkor az egyiptomi birodalom, tehát ugye tudjuk, hogy itt volt a civilizáció bölcsője, itt a kurdok szállás területe alatt közvetlenül.
3: Így van, ez volt az úgynevezett termékeny félhold, amely a Tigris és Eufrát folyóktól húzódott a bibliai területekig, úgy mondjuk, és egyiptomig. Egyértelmű. A középkor és az újkor a kurdok részére hozott jót is, meg nem is. A 7. század 30-as éveiben megkezdődött Kurdisztán iszlámosítása, ezt ismerjük a világtörténelemben, ugye Mohamed és a arab hódítások. Ez persze nagy változást hozott történelmükben. A 11-től 14. századig beszélünk az iszlám úgymond fellendüléséről, városok alakultak, iskolák jöttek létre, a tudomány és kulturális élet fejlődött, mindenképpen ezt meg kell említeni, és sok mindent az araboktól tanultunk meg.
2: Úgy van, és ugye tudjuk, hogy az iszlám általában meg szokta tűrni ezeket a más nemzetiségűeket, amíg te elfogadtad a vallásukat, meg adóztál, addig nagyjából rendben volt.
3: Egyértelmű, addig nagyjából rendben volt minden, igen, pontosan vallási adót kellett fizetni, de az iszlám megtörte úgynevezett könyvek népeit, a könyvek népeinél pedig arra gondolunk, hogy az iszlám a Korán, a könyv, ugye, a zsidóknál a Torra, viszont nálunk keresztényeknél pedig a Biblia.
2: Pontosan. Tehát bocsánat, úgy akarom mondani, hogy toleráns volt a vallás.
3: Így van, egyértelmű.
2: Nem,
3: persze, hogy nem. Na most egy ideig az arab, majd később pedig az oszmán török birodalma része lett a kurd terület. Na mert az első világháború után tudjuk, hogy az oszmán birodalom összeomlott, megszűnt létezni abban a nagy határaiban, és a kurdok lakta terület többsége a modern Törökország része lett. Na most a kurdok persze ilyen nemzeti mozgalommal léptek elő, de a törökök ezt a nemzeti mozgalmat teljesen leverték, a kurd és kurdisztáni szavakat lényegében kitörölték az iskolai tankönyvekből, bezárták a kurd iskolákat, tilos volt a kurd nevek használata, betiltották a kurd nyelv használatát bármilyen szinten. Aztán ez egy asszimilációs politikához vezetett, több felkelést váltott ki a törökök cselekedetei, na a török politikai vezetőség pedig akasztásokkal válaszolt erre.
2: Habár volt egy nép, ami még ennél is rosszabbul jártott az örmények évek elején.
3: Igen, az örmények, persze, így van, pontosan az örményeket is akkor kitelepítették, és lényegében egy genocidum történt az örményekkel.
2: Pontosan.
3: És a török hivatalos történelem ezt még napainkban sem akarja elismerni.
2: Így van.
3: Na majd 1978-ban létrejött, megalakult a kurd munkáspárt, a PKK, kurd nyelven érdekes, Spartia Karkeren Kurdistan, hogyha ejtettem, és a török elnyomás ellen harcoló gerilla háborút folytattak. Na most érdekes, hogy több ország, USA, Törökország, az Európai Unió is terrorszervezetnek minősítette őket. Na majd 2025. március 1-én a PKK tűzszünetet hirdetett Törökországgal szemben, majd hamarosan feloszlott.
2: Igen, ez ugye nem is olyan rég történt, és éppen meglepő volt, hogy ennyi hosszú idő után akkor így ennyiben maradt volna. Nem tudom a részleteit a dolgoknak, hogy akkor mennyire érték el azokat a követeléseiket, vagy bármilyen autonómiát, de megtörtént.
3: Semennyire. Törökországban semennyire. Na majd a kurdok sorsa katasztrofális volt máshol is, például Irákban hevesen üldözte őket Saddam Hussein rezsimje. Kirkuk városát szinte elrabolta Hussein a kurdoktól, hiszen a kurd többségű településben arabokat telepített le, így lényegében arabizálták a várost, sőt még népirtástól sem riadtak vissza, körülbelül 180 ezer kurdot mészároltak le, ezek voltak az úgynevezett kurd partizánok, az ellenállás személyei.
2: Igen, hát persze ez Észak-Irak területére vonatkozik, ami mondom, nem az a sivatagos déli rész, és hát igen, tehát nem úgy van az, hogy itt mindenki arab és mindenki iszlám vallású, ez egy sokkal bonyolultabb helyzet, azért is itt nincs, hát látjuk a mai napig se igazán, és lehet, hogy sose lesz itt ezen a Közel-Keleten igazi béke.
3: Hát én is sajnos úgy gondolom. irodalom. Hát talán néhány gondolatot a kurt zászlóról lehet, hogy már valaki látta, felfigyelt rá. A zászló vízszintes vörös, fehér, zöld, szóval kicsit emlékeztet a magyar zászlóra. Sávokból tevődik össze, közepén pedig egy 21 sugarú napkorong található. A zászló Törökországban, Iránban és Szíriában be van tiltva. A kurt zászló napja az pedig december 17-e, szóval ott a mi karácsonyunk tájékán ünneplik ezt, akik ünnepelhetik, majd később erről is beszélünk, hogy vannak olyanok azért, akik ünnepelhetik. Most mit jelentenek a színek? A piros, az a mártirok vére és a harc a szabadságért, ez szimbolizálja, a fehér a szabadságot, egyenlőségét, a békét, a zöld az életét és az életerőt, na, a nap a sárga, ugye a fény és a szabadság szimbóluma. Meg kell említeni azt, hogy Irákban létezik egy kurdisztáni autonóm régió. Ezt majd Saddam Hussein bukása után tudták a kurdok kiarcolni. Fővárossal körülbelül 1 millió lakosú Erbil városa. Területe az autonóm régiónak pedig a 80.000 kilométer lehet, lakossága pedig 6 millióra tehetne. Ezt Dél-Kurdisztánnak is nevezik, saját parlamenttel, kormánnyal és hadsereggel rendezik. Szóval ez egy autonóm terület, ahogy említettem, az Irákon belül.
2: Igen, egyébként Iraknak és Iránnak is hasonló színű zászlója van, mint akár a magyaroknak, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire függ ez a három zászlót össze, de érdekes nagyon.
3: Majd beszélünk egyik következő műsorunkban a zászlókról is, ezt a tudományt pedig úgy nevezzük, hogy vexillológia. Hát majd hálással utána nézünk, és akkor több érdekességet elmondunk a kedves hallgatóknak. Visszatérve az érdekességekhez, talán még egyszer azt kihangsúlyoznám, hogy említettük már, hogy a kurdoknak nincsenek barátaik, csak a hegyek, ugye? Arra utal ez a mondás, hogy a történelem folyamán a kurdokat számtalanszor elárulták a nagyhatalmak, ugye a franciák, a britek is még lehetne sorolni, aztán megmaradásukat csak a hegyeknek köszönhették, szóval egy 46 milliós népről beszélünk.
2: Mert ugye itt voltak ezek a brit és francia protektorátusok ott, amikor az oszmán török birodalom 1920-21-ben szétesik, és ott mindenféle ígéret meg koncepciók voltak, hogy hogy ezt rendezni. Ez, hogy ez nem sikerült, ezt mai napig nyögi ez a térség.
3: Így van. A franciák és a britek az első világháború után, az oszmán birodalom szétdarabolása után a kurdoknak is természetesen független államot ígértek, sajnos ez csak papíron maradt. Na most, ami pedig illeti, még egy érdekesség, a nők egyenjogúságát a kurdok nagyon komolyan veszik. Ez is érdekesség. A nők egyenjogúságát a kurdok nagyon komolyan veszik. Ez is érdekességként. Habár muzulmán vallású,

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Ugye kezdhetünk újból minden, s jöhet a jó. Vagy hazudhatnád, hogy lehet újra szép.

0: Csónakos.
1: Itt leszek.
0: Barabás.
2: Itt leszek.
0: Nemecsek.
3: Itt leszek.
0: Leszik.
4: Itt leszek.
0: Richter.
5: Itt leszek.
0: Weiss.
6: Itt leszek.
0: Csele.
7: Itt leszek.
0: Kolnai.

0: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

ilyennek álmodod, ha a céljaid meg nem alkotod, csak abban ragadsz, ami megkopott, és ez a múlt.